0: slágerekkel. Igen, ez a Dance Fesztivál. Minden pénteken és szombaton este 7-től óriásit szól a zene. És a te hétvégéd milyen? Hallgass a legjobbakat, válaszd az újat. Korona FM 100, itthon vagy. A műsorszám
1: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nekik adtuk a sikerkulcsát.
1: Reklám.
3: Október 31-én egyet

0: Robi és Simi. Október 31. Szombat, Zelitító, Klub Fregat. Ahol az emlékek újra életre kelnek.
1: Szuper hírünk van. A GoGo Parkba megérkezett az őszi-téli árukészlet. A második emeleten óriási választékban a legdivatosabb női-férfi meleg kabátokat, puha pulóvereket, táskákat és lakástextileket találod meg. És ez még nem minden. A földszinten megnyílt az új vegyi árurészleg, ahol tisztítószereket, mosó- és mosogatószereket, valamint női-férfi piperecikkeket, illatszereket vásárolhatsz. Verhetetlen áron. Most már rajtad a sor. Gyere és válogass! GoGo Park, Kalocsa, Bátyai út, 2 pera, a buszpályaudvar mögött. Nyitva hétköznap este 7, hétvégén délután 5 óráig.

0: Közeleg a disznótorok ideje. Ne bízza a véletlenre a családi receptet. A kalocsai böllérboltban egy helyen talál meg mindent. Szemes és őrölt fűszerek, paprikás kolbász és téli szalámi fűszerkeverékek prémium minőségben, természetes és műbelek, kis és nagy tételben. Húsdaráló, töltőberendezések, szalagfűrészek, dipkések, bárdok, kesztyűk, szinte minden, amire a disznóvágáshoz szükség van. Keresse a böllérboltot Kalocsán az Ipari Parkban. Nyitva hétfőtől péntekig reggel 7-től délután 2 óráig.
1: Hirdesd meg! Üzleted, vállalkozásod miért vagy miben jobb?
2: Yeah! Neked is van egy jó ajánlatunk. koronaradio.hu.
1: Ez reklám volt.
3: Reggel felkelsz.

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
1: Felkészültél?
2: Idő van.
1: Akkor hadd szóljon!
2: Hölgyeim és uraim!
1: Indul Magyarország egyik leghallgatottabb helyi rádiójának reggeli műsora.
2: Jó reggelt, Kalocsa!
1: Jó reggelt, Kalocsa!
2: Jó reggelt neked, bárhol is virrad rád a mai nap!
1: Kezdődik a Korona Café!
2: A Korona Café!
1: A stúdióban
3: Füstös
2: Éva.
3: Jó reggelt, köszöntelek itt a Korona FM 100-on. Hát annyira rossz érzés ilyenkor fölkelni, ugye? Nyáron mennyivel könnyebb volt. Most sötét is van, hideg is van. 2 fokot mérünk. Nekem például az autó azt jelezte ki idefelé jövet, hogy csúszik az út, mármint hogy szerinte már akár fagyhat is. De hál' Istennek ez még nem történt meg. És hát igazából a nappali hőmérséklet sem lesz téli, inkább őszi. És hát gyakran zavarják majd felhők a napsütés. De lesz részünk napsütésben, és ez nagyon jó hír, a nyugati a szél majd megélénkül, és délután 15-17 fok körül alakul a hőmérséklet, úgyhogy nem olyan vészes a dolog, csak most reggel. Viszont most már tényleg ideje elővenni a vastagabb dzsekiket, jó, meg a vastagabb kabátokat, vagy pulcsit alá hozni, jó rétegesen öltözni, aztán később be lehet tenni a pulcsit a táskába, és elég lesz csak a kabát. Én azt gondolom, hogy ilyenkor van a legtöbb megfázós beteg, és erről szerintem a körzeti orvosok, a gyerekorvosok tudnának mesélni. Na de teljesen mással foglalatoskodunk ma, hogy hogyan tudjuk megvédeni magunkat, mert nagyon sokan hallottuk már gyerekkorunkban, hogy ne hagyd magad, meg hogy üss vissza, vagy ne maradj adósa senkinek. Ezeket a tanácsokat hallottuk nagyszüleinktől, szüleinktől, barátainktól, kollégáktól, csak hát ez nem olyan egyszerű dolog, mint ahogy mi azt gondoljuk. Állítólag az, hogy meg tudjuk-e védeni magunkat, akár szobban, akár másképp, már a csecsemőkorban kezdődik, és gyakran még felnőttként sem vagyunk rá képesek, de tanulható a dolog. Tehát, hogyha valaki mondjuk nem tanulta ezt meg gyerekként, akkor megtanulhatja felnőttként, hogyha valaki megalázó megjegyzést tesz, vagy felemeli a hangját vele szemben, vagy provokálja, egy idegen beszólogat neki az utcán, sértegetik. Tehát, hogy van, aki profi ebben, tudja, hogy hogyan lehet visszavágni, van, aki meg összehúzza magát, inkább eloldalog, és van, aki pedig utólag jön rá, hogy ó, ezt kellett volna mondanom, vagy ezt kellett volna tennem. Ez lesz a mai témánk, erről beszélgetünk, és lesz majd vendégünk is, mert hogy azért fizikailag is időnként előfordul, hál' Istennek ez a város, meg a környék azért elég biztonságos, de előfordulhat, hogy meg kell védeni magad. Önvédelmi tanfolyamról lesz majd szó, Szűcs Zsolt lesz a vendégünk a stúdióban. De addig még nagyon sok idő van, úgyhogy már is jön Kossuth Évi a legfrissebb információkkal, aztán Dua Lipa és a fizika nyitja az órát.
1: Ez is egy húzós nap lesz.
2: De együtt könnyebben megy.
1: A Korona Café vidám hangulatára számíthatsz.
2: Hamarosan a hírek után jövünk vissza.
1: Korona FM 100. Itthon vagy.
4: Jóváhagyta a gyermekvédelmi törvénycsomagot az országgyűlés, 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás válik ismét hozzáférhetővé. Köszöntelek, jönnek a részletek. Jóváhagyta a gyermekvédelmi törvénycsomagot az országgyűlés kormánypárti többsége. Az ellenzéki frakciók nemmel szavaztak, mondván visszaengedik a gyermeknevelésbe és az oktatásba a gender propagandát. A javaslat indoklása szerint az alaptörvény értelmében minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. A törvény a többi között célul tűzte ki a kórházba rekedt csecsemők helyzetének mielőbbi rendezését is. Elfogadta a parlament a fuvarozókat érintő jövedékkiadó módosítást. A 7,5 tonna feletti kamionok és járművek a dízel esetében az év végéig literenként 25 forintos jövedékkiadó visszatérítést kapnak. Megválasztotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnökhelyettesét az országgyűlés kormánypárti többsége. Ötvös Károly közpénzügyi Gellért Károly Árpád vádemelésért felelős, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnökhelyettes lesz. Az ellenzéki frakciók nem vettek részt a választási eljárásban. Lezárult a Magyarországgal szembeni jogállamisági feltételességi eljárás, így 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás válik ismét hozzáférhetővé. Az Európai Unió tanácsa konszenzussal hozta meg a döntést, amelynek értelmében valamennyi magyar egyetem újra teljes körűen részt vett az Erasmus Plus és a Horizont Európa programban. Az Egyesült Államok továbbra is megosztja hírszerzési értesüléseit Ukrajnával, ugyanakkor Kijevvel és Moszkvával is együttműködik a háború lezárása érdekében, közölte az amerikai elnök. Donald Trump egyúttal védelmébe vette az Oroszországgal kötött gázolaj megállapodást is.
2: tud a folyadékot természetes forrásból. Az időjárás jelentés támogatója a Hartai Természetes Ásványvíz és Grőpszik víz.
4: Ma gyakran zavarhatják felhők a napsütést, de számottevő csapadék nem várható, többfelé megélénkül a szél. Kora reggel 3, délután pedig 13 fok körül alakul a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmed, legyen szép napod!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Nagyon szépen köszönjük Borsos Évinek a friss híreket. Látom, most már te is vastag a pulcsiba, én is próbáltam, 3 réteg van most rajtam.
5: Igen.
3: Lassan beindítjuk. Igen, igen. És hogy lassan beindítjuk itten a fűtési rendszerünket.
5: De lesz még a héten 20 fok is.
3: Hát, meg, de az csak délután is, és csak pár órát, mert ugye nagyon lassan melegszik, utána nagyon gyorsan lehűl, úgyhogy muszáj lesz nekünk, mert itt fogunk fázni. És nem csak pofázni, hogy szoktunk ilyenkor reggel tájt. Szerintem nagyon fogod szeretni a napi jubileumot.
5: No, mi lesz az?
3: Hát egy meséről van szó.
5: No.
3: 100 éve jelent meg könyvformában.
5: Na, ebből még nem fogom kitalálni.
3: A 100 oldas pagonyban játszódik. Igen. Akkor amit tudod, ugye? Az szerintem az a világ a legismertebb meséje.
5: Biztos,
3: jó, mondjuk a Hófehérke, meg a többi.
5: Na jó, de az más.
3: Ugye, mert hogy ez azért egy kicsit...
5: Ez egy regény.
3: Igen. És hogy nem is nagyon hiszem, hogy van olyan ember a Földön. Jó, biztos vannak azért olyan részek, ahol nem, de hát ahol olvasni szoktak meg gyerekeknek
5: azok
3: olvasni.
5: Azok ismerik.
3: Szerintem azok is ismerik. Jó, lehet, hogy a könyvet nem, de talán a filmet igen, de én inkább most a könyvre hegyezem ki, mert az 100 éve jelent
5: meg. Igen, igen.
3: Tehát, hogy nagyon durva, hogy 100 éves lett a Mici Mackó. Ugye?
5: Milyen na. Öreg medve.
3: Igen, az öreg medvém.
5: Az is megnyalja a mézet.
3: Igen. Köszi szépen, várlak vissza majd fél hétkor.

pontok között a két külső sávot felújítás miatt október 20-áig lezárták. Azért azt el lehet képzelni, hogy a két sávra szűkült szakaszon a reggeli óráktól micsoda torlódás lesz, úgyhogy aki teheti, kerülje a környéket, a környező utakon is több lett menetidőre, és torlódásra kell készülni. Úgyhogy ezt azért mondom el, hogy aki így tervezte az utat a mai napon,

0: még, mert hogy fázunk. Hát sajnos ez az ősz, ez ilyen, és hát nagyon remélem, hogy mindenki betegség nélkül úszta meg, mert megfelelő ruházatban közlekedik. Mindjárt jön a napi jubileum, benne pedig Mici Mackó.
1: Sok-sok éves tapasztalattal szól.
2: Gyarapíts te is a tudásod.
1: Napi jubileum.
2: A Koronetep 100-on.
0: De előtte még Isten éltes a születésnaposokat, akik ezen a napon, október 14-én látták meg a napvilágot. Ja, ma piac is van, szerdai nap, őket se irigyeljük, ők már jókorán elkezdenek pakolni, és aztán kipakolni ott a piacon. Úgyhogy menj, szerezd be a vitamin szükséglethez, ami kell naponta ahhoz, a zöldségeket, gyümölcsöket. Na szóval, úgy istenítessen minden szülinapos, boldog névnapot a Helénnek, holnap pedig a Terézekre kell majd gondolni. 1926 pont 100 éve jelent meg Ellen Alexander Milner regényének, a Mici Mackónak az első kiadása, és hát igazából előző évben debütált karácsonykor, de nem könyvben, hanem először az első történet 1925 karácsonyán látott napvilágot egy londoni lap, az Evening News karácsonyi számában. Az első megjelenés a könyvben pedig ehhez a naphoz köthető. De mi is volt a valódi inspiráció? Hát sokan tudják, de lehet, hogy van, aki nem, hogy az igazi Mici Mackó egy kanadai katona által vásárolt medve volt, akit Winnipeg városáról nevezett el Winnie-nek. A medve később a londoni állatkertben élt, és Milner fiának, Christopher Robinnak, vagyis Robert Gidának a plüssmackója adta a történet közvetlen alapját. A világ egyik legértékesebb karaktere egyébként, a Forbes szerint Mici Mackó a világ legértékesebb fiktív karaktere. 2002-ben például 5,9 milliárd dollárt, nem milliót bevételt hozott a Disneynek a különféle termékek révén. És hát a történet szereplői ugye Milner fia játékai alapján születtek, Malacka, Füles Tigris és a többiek mind Christopher Robin plüss állataiból és figuráiból kapták az életüket. És van egy Mici Mackó nap is, lehet, hogy nem tudtad, január 18-án akkor világszerte ünneplik a Mici Mackó napot, amely ugye az író születésnapjához kötődik. Ez a nap a szeretett Mackó és barátai tiszteletére szolgál. És hát a Mici Mackó eredeti neve ugye Christopher Robin, az író fia plüssmackóját eredetileg Edward Bearnek hívták. A Winnie the Pooh név később született a londoni állatkertben élő Winnie nevű medvéről és egy hattyú a kettő inspirációjából. Magyar fordításban több szereplő neve kreatív nyelvi játék eredménye. Például Kanga és Zsebi Baba neve az angol kangaroo szóból származik, amíg a Gida, ugye Christopher Robin magyar megfelelője, és hát van még néhány érdekességünk, ezekkel folytatjuk majd, Cat Side dala után jön az Animal itt a Koronában.

Ez volt az Animal Cat szájos csajoktól itt a Korona FM 104 percen járunk most már negyed hét után, és már is folytatjuk a mai napi jubileumot, hiszen 100 éves a Mici Mackó, a regény. Akkor járt meg először könyvformában Milne regénye, és hát eladási rekordokat döntött a Mici Mackó könyvek világszerte, több mint 50 millió példányban keltek el, és ez bizonyítja a töretlen népszerűségét generációkon át. A Mici Mackó történeteket egyébként több mint 50 nyelvre fordították le, köztük latinra is. A Lénárd Sándor által készített latin kiadás egy igazi kuriózum, ez az egyetlen latin nyelvű könyv, amely felkerült a New York Times bestseller listájára, és több mint 125 ezer példányban kent el. A magyar nyelvű Mici Mackó legalább annyira köszönhető ugye Karinthy Frigyes zseniális fordításának, mint Milne eredeti szövegének. Karinthy adta a karakterek ma is ikonikus szerethető magyar neveit, például Malacka, Füles vagy Bagoly. Milnét beárnyékolt egyébként a siker, az író eredetileg nagyon komoly felnőtt és drámaíró akart lenni, de a Mici Mackó akkora világsláger lett, hogy az egész életében bosszantott, hogy az emberek kizárólag ezért a gyerekkönyvért ismerték, de a fia is haragudott a hírnévre. Christopher Robin felnőttként nagyon nehezen viselte, hogy akaratlanul és világhírű gyerek szereplővé vált, és ez évekig megmérgezte a kapcsolatát az apjával. Egyébként pedig, hogyha ott jársz, a százfordas pagonyt a valóságban is be lehet járni. A történet helyszínét Milne otthonához közel, az angliai Sussexben található Ashdown Forest inspirálta. A könyvben szereplő nevezetességek, például a százfordas pagony, vagy a zsebi baba csapda nagyon sok ponton megegyeznek az erdő igazi táji adottságaival. És hát ki ne ábrándozott volna akkor erről, amikor ezt olvasta gyerekként, hogy jaj, de jó lenne elmenni oda, de jó lenne bejárni, és magunknak egy kis odútot lefoglalni, és együtt játszani a csocsi kicsi medvével, meg a barátaival. Hát velük csak a mesében tudunk találkozni, meg a fantáziánkban. Na de a mai napi jubileumhoz van még egy hozzáfűzni való, ugyanis a következő dal ezen a napon született 1957-ben, akkor dobták ugyanis piacra Elvis Presley Jailhouse Rock című számát, úgyhogy ez érkezik most, mint klasszis dal itt a Koronában.

0: Yeah! Akkor maradj velünk, mert hamarosan szól egy újabb klasszis dal, török garanciával. Addig is hallgasd a legjobbakat. Korona FM 100. Itthon vagy.
1: Itthon vagy.

0: akkor is lehetett látni, hogy kristályosodik a víz.
1: Óriási.
0: Kezdődik,
1: igen, ez az időszak, amikor kapargatni kell. Mérnek, gyerekek, vigyázzatok, trafipax, Kecelen a Soltvadkerti úton, illetve Solton az 51-esen a benzinkút után a Gazdaboltnál.
2: Az M0-ás autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy Duna hidat is érintően Szigethalom, Tököl és Érd-Budafok csomópontok között a két külső sávot felújítás miatt egészen október 20-áig lezárták. A két sávra szűkült szakaszon már most több mint 8 kilométeres a torlódás. A többlet menetidő 40-45 perc lehet. Ugye, ráadásul sokan ugye lemenekülnek erről az M0-ás autóútról, így aki teheti, kerülje el a környékét is. A környező utakat, mint például az M51-es autóutat, az 5-öst, az 51-est és az 510-es főutakat extra terhelés éri.
1: Azt a mindenit, de jó lehet ott most, ugye? Azért szólunk egyébként, hogy aki Pestre, hogy még véletlenül se arrafelé menjen.
3: De akkor már
1: M6-os gyerekek, M6-os talán.
2: Én tudok egy tök jó kerülő utat, mit tudom én, mondjuk azt mondja, hogy ugyanez jutott eszem, egy Győr, igen, át Szlovákiába, és fölülről le a kettesen meg valami.
3: Na, egy kicsit közelebb személyesen is tapasztaltam, 51-es Dunapatai külterületén növényzet gondozás zajlik, félpályás a lezárás jelző lámpa szabályozza a forgalmat, és meg is kell állni, és képzeld, ott állok a sorba piros lámpa előtt, mögöttem autó, a mögött autó, egyszer csak valaki berongyol mellém, és észreveszi, hogy úristen, itt piros a lámpa, akkor visszatolatott.
1: De mit gondolt, hogy miért álltok ti ott?
3: Nem tudom. Furi volt szerintem, erre ő nem számított, mert volt egy kamion is mögöttem, és nem látta a jelzőlámpát, csak azt, hogy ott állnak emberek. Úgyhogy tényleg ez
1: még jó, hogy nem lett baj.
3: 90-en lehet ott haladni, és amikor meglátod, hogy áll a sor, akkor az nem véletlenül van. Okay.
1: És egyébként itt Kalocsa térségében is a kiemelt szegélyt tisztítják, félpályás az utcár 30-al lehet menni.
3: 52-es Fülöp szállásolt között burkolatfelújítást végeznek, ezt sokan tapasztalhatták. Megújul majd, és normálisan haladhatunk Kecskemétre. A megyeszékhely előtt azonban két körforgalmi csomópontot is építenek.
1: Tehát az 52-esen is hosszabb lesz a menetidő, igen. Az 54-esen Kecelnél kiemelt szegélyt tisztítás zajlik, félpályás az utcár 30 km-re lehet haladni, császártöltés és hajós jelág között a növényzetet gondozzák. Ott is jelzőlámpa, tehát meg fognak állítani benneteket, és 40-nel lehet menni.
2: Ami pedig az M6-os autópályát illeti, most ott elkezdődtek a Sióhíd karbantartási munkái. A 143-as és a 144-es kilométer között a főváros felé tartó oldalakat lezárták. A forgalmat a határ felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható, de még ez nem elég, mert hogy a 171-es és a 172-es kilométer között is híd karbantartási munkálatok zajlanak. Az Iván Dárda felé vezető oldalon a külső sávba terelik a járműveket.
1: Vigyázzatok magatokra, vezessetek óvatosan, ha trafit láttatok, akkor pedig szóljatok nekünk, és ne hagyjátok magatokat.
4: Legyen az autód mindig tiszta.

0: pillanatok, köszi! Zaporozsec mezőműsi közösen a Korona FM 100-on, és a kávéban itt van Tyutyú, meg Zoli, és így hárman próbáljuk meg megfejteni, hogy mitől függ az, hogy valaki képes-e megvédeni önmagát, vagy sem.
1: Nem egy egyszerű helyzet.
2: Ezt akartam, hogy sikerülni fog ez? Nem, ugye az előbb föltettem azt a kérdést, illetve gondoltam, hogy akkor majd megvitatjuk, hogy ez szó volt arról, hogy ki mit hoz hazúról, hogy nektek, és akkor kezdjük a hölgyel, ugye, tehát te mit láttál a szüleitől? Tehát például édesanyád, édesapád mennyire állt ki magáért? Mert érted biztos, tehát a szülők, a gyerekért, aztán minden, de
0: egyébként
2: de saját
0: igen.
2: Magukért mennyire?
0: Igen, és az anyukámban is benne van az, hogy igen, ő képes volt magát megvédeni, de ő is hasonlóképpen utólag jött rá, hogy esetleg mit kellett volna még tenni, vagy mondani, de hogy nem volt ebben erős, viszont abban nagyon erős volt, hogy másokat megvédjen. Tehát, hogy másokért mindig kiállt. És nem csak rólam van szó, nem csak a gyerekként, hanem a kollégákért, vagy bárki másért, akiért kellett. Uh-huh. Aki mondjuk elesett, vagy bántották. Tehát azokért ő mindig nagyon erősen kiállt, én ezt tőle tanultam meg, és hát a fiaim is megtanulták, sajnos ebből egy-két osztályfőnöki is lett. Mert hogy úgy érezték, hogy neki kell megoldani ezt a helyzetet. És akkor ezért nem kaptak dicséretet, hanem, uh-huh. hanem osztályfőnökit kaptak érte.
1: Szerintem ez nem baj. Nem feltétlenül probléma, ha azért kap egy intőt a gyerek, mert megvédte magát. Még akkor is,
0: nem magát,
1: túltolta.
0: Másokat védte. Kicsit túltolta, igen. Igen, nyilván ővelük is előfordult, hogy bántottak másokat, tehát hogy azért nem szoktam megdicsérni őket, ha ilyen volt. De hogy igazából ami viszont más volt szerintem a régi iskola rendszerben, amiben mi tanultunk, meg jártunk, hogy ott nem feltétlenül kaptad meg a védelmet, hanem ott az engedelmesség volt az elsődleges. Hogy azt tanuld meg, hogy engedelmeskedned kell. És hogyha a tanár kiabált veled, akkor az rendben van, mert ő a tanár, nem? Tehát, hogy kicsit ebbe a dologban nőttünk mi bele annak idején.
1: Én ezt nem tudom eldönteni, és Zoli kérdésére sem tud.
2: Iskolában, vagy
1: ha igen, akkor már az emlékeim nem a régiek. De hogy a szüleimmel kapcsolatban sem tudnék
2: nem?
1: Ilyet mondani, hogy ők mennyire álltak ki magukért, vagy mennyire nem. Uh-huh. Mert egyszerűen nincs semmi, amit ezzel kapcsolatban így fel tudnék idézni.
2: Mert én lefuttattam a programot, és ugye anyám volt az, aki elhúzta mindig apámat, hogy most már elég.
0: Most már elég.
2: Apámnak is, és ahogy nekem is, és főleg, ahogy már bocsánat, öregszünk, én, ti nem, az igazságérzete nagyon nagy volt. És ő saját magáért is, és ahogy te mondtad, hogy például a fiaid, tehát ő másokért is az utcán, vagy bárhol, ha olyan volt, ő beleállt tehát ő szóvá tette, hogy ha valaki nem úgy, vagy nem, vagy mit, nem tudom. Tehát ő ebben nagyon otthon volt, úgymond, igazából, és most így mondom, hogy lefuttattam a programot, valószínűleg ezt én örökölhettem, és azért van az, hogy én is igen,
0: hát
2: is
0: ezt
2: beállt.
0: Láttad.
2: Így van.
0: Igen, ezt láttad. Igen.
1: Ezt mondjuk mindig, hogy az ember igen. követi a mintát, igen. amit otthonról igen. hoz.
0: Persze. Hát most képzeljünk el egy olyan helyzetet, és akkor válaszoljunk erre, hogy mentek az utcán, nyilván Kalocsán ez nagyon ritkán fordul elő, hogy az utcán hangosan valaki szóban bántalmaz valakit. Elfordultok, elmentek mellette,
1: ez
0: vagy
1: őrült
0: pedig...
1: nehéz kérdés. Ez szerintem a helyzete
0: vagy oda mentek és mondjátok, hogy gyerekek, ne csináljátok tényleg mi... Tehát, hogy,
1: igen,
0: hogy
1: csak
0: hogyan?
1: Hogyan? Valakit ott... Benne van, hogy te is kapsz egyet, tehát, hogy miért szólsz ebbe bele, semmi között
0: benne
1: hozzá.
0: Van, benne van.
2: De ezt akkor nem mérlegeled. Mérlegeled?
1: Szerintem igen.
2: Nekem soha nem jutott
1: tudat alatt
2: eszembe.
1: Mérlegeled.
2: Nekem nem jutott soha eszembe. Mondtam, én a két fejjel nagyobbnak is. Ha tudom, hogy nekem vagy van igazam és az igazság, akkor nem nézek se Isten, se embert. Tehát, hogy akkor beleállok.
0: Akkor beleállsz.
1: Ez kemény.
0: Ez nehéz dolog, mert mondjuk én nőként nyilván más helyzetben vagyok, mert hogyha van egy olyan, hogy esetleg fizikailag is fenyegetve érezhetem magam, uh-huh. hogyha oda megyek és beleszólok ebbe a vitába, vagy hangos kiabálásba, ott azért az embernek ezt át kell gondolni, de hogy nem biztos, hogy el tudnék menni ott szó nélkül, hogy ne mondjam azt, hogy ezt ne csináljátok már.
1: Nekem így többször eszembe jutott már, hogyha például egy másik országban vagy, és látsz valamilyen erőszakot, akkor te ott egy idegenként, de megmentőként fellépsz, vagy egyszerűen elfordítod a fejed?
0: Fú, ez nagyon nehéz dolog. Ezt csak akkor tudod eldönteni, ott vagy. Mert igen, hogy hiába mondott, persze,
1: ezért mondom, hogy minden élethelyzet más, és az ebből fakad a reakció más,
0: igen,
1: is.
0: Igen,
1: de,
0: igen,
1: de itthon is. Itthon
2: nem
1: is,
2: akarom tehát, festeni magam, de lehet, hogy ott is beleszólnék, hogyha...
0: A fia, az egyik Korona Café, és amit mindig visszajátszunk, ez pont erről szól, hogy a benzinkúton kiszálltál, és akkor a párod nem mondta, hogy Zoli, és nem bírt visszafogni, akkor is oda mentél, csak szerencséd volt, mert egy haverod volt. Ugye?
1: De egyébként az ember igazságérzetéből fakad az, nem? Hogy mennyire, milyen habitussal áll bele.
2: Igen, és ez nagyon fontos, és most nem, tehát vonatkoztassunk el tőlem, az egy nagyon fontos dolog, hogy viszont ha meg te csinálsz hülyeséget, vagy akár még föl is csattansz, aztán rájössz, hogy hoppá, hát nem nekem van igazam, akkor viszont a másik oldalon meg kell tudni bocsánatot kérni, vagy eloldal, vagy tehát azt mondani, hogy ne haragudj, tényleg én voltam a hülye, tehát, hogy van olyan, de ha ezt is el kell akkor ismerni, és én ezt elszoktam, tehát hogyha hülyeséget csinálok, és akkor hiába csattantam föl, akkor azt mondom, ne haragudj, bocsánat, igazad van neked, bocs, tényleg elnézést, akár egy közlekedési szituációban is, vagy bárhol.
0: Igen. De van, aki akkor is bocsánatot kér, ha tudja, hogy neki van igaza, mert annyira fél a konfliktustól. Annyira fél attól, hogy beleálljon egy ilyen szituba, hogy inkább azt mondja, hogy jó, akkor inkább hagyjuk, tehát nem.
2: Szóval
0: igen, mert mindig
2: igazság...
0: van az erősebb kutya, ugye? Aki,
2: igen,
0: aki, hát és akkor ő fogja leuralni ezt az egész szituációt.
1: Igen, csak akkor ott az önérzeted, meg ott az igazságérzeted.
0: Igen,
1: mit
0: és csak az belül fortyog. meg mondja, hogy mondjál már valamit te! Hát de nem bírsz mondani, mert nem az a típus vagy.
2: Meg azért helyre kell tudni azt is tenni, hogy ki mondja, mit mond.
1: Tehát, hogy de jó,
2: van,
1: hogy
2: amikor, ezt... van, amikor én is azt mondom, hogy jó, és nem okoz traumát nekem, mert tudom, hogy nekem van igazam, ez meg egy, már bocsánat, hülye, mondja, kész, nem megyünk, haladjunk, ki. Így van, azt akkor kész, így van, igen.
1: Igen. Ráadásul ugye, amikor ezt már tudatosan csinálod, mint ahogy a füstés nem abból az okból fakadóan, ahogy a Zoli mondta, mert a másik felet ismerem és a képességeit, ugye, hanem magamnak nem csinálok feszkót. Azt mondják egyébként, hogy haragudni baromi nehéz, mert ezt mindig viszed magaddal.
0: Persze, te
1: és
0: azért.
1: És ott tudatosítanod kell, hogy igen, én rá haragszom. És akkor nekem úgy kell viselkednem vele szemben.
0: Igen, és az egyébként viszél az energiádat.
1: Persze,
0: abszolút,
1: így van.
0: Abszolút. Egyébként még egy nagyon fontos szót fogok majd bedobni, és erre majd visszatérünk, hogyha valaki provokál benneteket. Na, innen folytatjuk.
1: Jó? Ez remek lesz Madonna az óra klasszis dalával.
3: Az új hullámot mindig a régi nagyok ereje indítja el. Klasszis dal.

0: Like a Virgin, Madonnától szólt az óra klasszis dala itt a Korona FM 100-on. Hát nem akarom bántani Madonnát, de múltkor láttam a valamilyen díját a Donéneket. És hát na. Tehát, hogy...
1: Telik az a rohadt.
0: Nem is az, az a nem lenne baj, mert az egy természetes dolog. Az, ahogy most össze van, vissza van botoxolva, meg műtve az arca, ez már nem.
1: Vannak
0: pedig
1: emberek.
0: Én nagyon szeretem őt, és elfogult vagyok vele, tényleg.
1: Vannak emberek egyébként, akik nem veszik tudomásul, hogy telik az a rohadt.
0: De nem bántom.
1: Hadd jöjjön az az egy szó, amit bedobtál, és annak minden
0: provokálnak téged, és valaki arra játszik, hogy te elveszítsd a türelmedet. Na, és akkor mi van?
1: Nekem ezt tudod milyen, mint a zsarolás. Egyszerűen nem tudok ennek behódolni. Nem tudok vele mit kezdeni, csak a merev feszes ellenállás azonnal.
0: Igen.
1: Tehát a provokáció, észre, tehát kiszúrom, amikor provokálnak. De és nem ülök fel. Isten őriz, tehát soha.
0: Akkor te tényleg nagyon kerülöd ezeket a helyzeteket, ha még a provokáció sem hoz ki a sodrodból.
1: Mert nem ér annyit. Tehát ahogy te felnőttél, most már én is haladok ezen az úton, még messze a vége, de akkor sem ülök fel, és nem fogok ebbe belemenni.
0: Hát nálam ez nem működik azért mindig.
1: Akkor maradt még a régi énekből.
0: Nem, az igazságérzetemből maradt az én morzsák maradtak, hogy igen, tudom, hogy provokál, és tudom, hogy nem kéne, és nagyon sokszor megy is, attól függ, mennyire vagyok fáradt, vagy mennyire milyen volt aznap a történések, mik voltak aznap.
1: Mondjuk már
0: van, amikor nem akarok konkrét példát mondani, de hogy van az, amikor egyszer nem megy, és akkor elveszítem a türelmem, és akkor aztán én is vissza.
1: Mert tudom, hogy volt egy parkolós történet.
0: Melyik?
1: Amikor beálltak eléd,
0: ja?
1: és bekiadtad.
2: Nem egy volt.
0: Ja, hát én ott nem álltam bele akkor.
1: Igen, tudom.
0: Én abban nem álltam
1: bele. De az egyfajta provokáció, hogy most akkor visszaszerzed a helyet, vagy nem?
0: Ja, nem, hát az nem volt olyan. Ez amikor szóban.
1: Tehát ez a verbális.
0: Valaki, igen, a verbális, amikor próbál belevinni, és nem megyek bele, de aztán csak belemegyek. Igen, és nem bírom ki, hogy ne szóljak.
2: Én nem vakon vagyok.
0: Miért?
2: Hát az a baj, hogy nem nagyon szoktam felismerni, hogy mikor valós a történet, és mikor csak provokál.
1: Nem érzed azt, hogy arra megy ki a játék,
2: sajnos
1: hogy kizökkentsenek?
2: Igen. És hogy illetve amikor már esetleg megérzem, akkor lehet, hogy már késő.
1: Akkor már elcsattant
2: az sosem
1: első.
2: Késő. Nem, hát azért nem, odáig már nem jutunk el, hogy verekedés. De hogy ha egyébként, hogyha de van visszaút, tehát hogyha rájövök, hogy ez akkor fújok egyet, és akkor kezdem elengedni, de az a baj, hogy sajnos nekem nincs meg ez a készségem, hogy ezt észrevegyem. Aha. Tehát, hogy én felülök, mint az első buszra. Tehát, hogy
1: nekem más, tehát a felülök, mint az első buszra, az, hogyha valaki mond valamit, én ezt tényként kezelem.
0: Igen?
1: Én sose nézek mögé, ő ezt mondta, akkor az így
0: akkor
1: van.
0: Akkor az úgy van.
1: Az úgy van.
0: Hű, főnök, pedig hát azért te se vagy már 22 éves, és még mindig...
1: Sajnos rá kell jönnöm,
0: hogy nem tanultad meg.
1: Nem. De azt, amikor provokálnak, azt kiszúrom. Tehát, hogy ott el is engedem. Tehát, hogy tényleg én ebben nem fog. Nekem nincs
2: időm. Igen,
0: mert abban érzelmek vannak.
2: Egy kurzust a számomra, légy szíves erről valahogy.
0: Jó, akkor cseréljetek információkat. Te a provokációra megtanítod, hogy azt oldja, hogy lett felismerni. Te meg tanítsd már meg arra, hogy nem kell mindenkinek mindent elhírni, és akkor így jó lesz a dolog.
1: Nézzünk üzeneteket, jó? Tamás volt az, aki az elsőt megírta a mai reggelem.
0: Angliában. Jó reggelt, sajnos párszor előfordult, hogy nem úgy bántak velem, ahogy az elvárható lett volna. Mivel külföldi vagyok, ugye? Az egy nehéz helyzet, az egy teljesen...
1: Borzasztó nehéz helyzet lehet.
0: Igen, először egy kicsit bántott, de aztán már nem érdekelt, sőt, inkább szarkasztikusan elnézést kértem, hivatkozva arra, hogy külföldi vagyok. De próbálom az ilyen helyzeteket kerülni. Nem vagyok ide valós, elnézést, nem vagyok ide valós.
1: Szerintem még akkor is előjön ez, ha beköltözöl egy faluba, és már ott laksz 10-20 éve, akkor sem tekintenek annak a közösségnek az eleve ott lévő részének. És ha elmész külföldre úgy, hogy életvitelszerűen, hát ott meg sosem leszel az, aki abban az országban született.
2: Viszont van egy megoldás. Sorry, I don't understand. És akkor meg is van oldva.
0: Persze, hát szerintem akkor Tamás is ezt tanulta meg alkalmazni, hogy még ki is hangsúlyozza, hogy a külföldi. És Kati, akkor ennyi.
1: Kati meg azt írja, hogy én annyira hozzászoktam ahhoz, hogy bántanak, hogy nem teszek semmit. Egyszerűen tovább sétálok. Magamban nevetek, látni kellene a megdöbbent arcokat.
0: Fú, igen.
1: Tehát ha
0: igen.
1: Van konfliktus kerülő hozzáállás, akkor az ez, de az, hogy ő kineveti, az
0: a másiknak bosszantó.
2: Nagyon. Ú, azt én nagyon szeretem. Ú, gyerekek, amikor ezt csak a közlekedésben szoktam alkalmazni, amikor teszem azt, én mondjuk betartom a sebességhatárt, és akkor valaki mögöttem nagyon májzi, jobbra-balra, és egyszer csak megelőz, és akkor átnéz, és akkor így mosolygok, tudod, hogy hát ez kész, akkor fel tud robbanni, tudod.
1: Látod, ez az, amikor nem ülsz fel a provokációra.
2: Jaj, tényleg.
1: Ez az. Akkor alkalmazod. Jó van, Zoli. Ötös. Írd be.
0: Az, amikor a fenekedbe jön valaki, akár személyautó, akár kamionatok,
1: mindegy,
0: az provokáció. Uh-huh. Az
1: ne
0: provokáció, hogy te mennyi gyorsabban.
1: Csak az jár az eszembe, ha kilép elém egy őz, egy nyúl, és ráléptek a fékre, az csat. Ott igen. Nincs.
0: Igen, és ha mindezt úgy jelzed, mert nem tud másképp jelezni neki, hogy rálépsz egy pillanatra a fékre, ugye az már a büntető fékezéses kategória lassan már. Tehát, hogy
1: talán
0: igen.
1: Nem, de hogy minden nap
0: találkozunk. Szabad beleállni. Nagyon nehéz egyébként. Az egyik legnehezebb dolog ebben nyugodtnak maradni. Mert nem tudsz.
2: Volt egy olyan autó, aminek úgy volt hátsó ködlámpája, hogy nem csak a bal oldalon volt a piros, hanem mind a két oldalon volt ködlámpa. És akkor én ezt így fölkapcsoltam, az olyan... Az
1: vakította őt.
2: Nem, hanem hirtelen, mintha fékezett, hogy ugye... És aha. Akkor azt mindig így kapcsolt, csak láttam, hogy így távolodik az autót. És akkor megint, mert hogy akkor jót fékezett. De...
1: Nekem ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy olyan jó lenne egy hátsó, jó erős rács az autón, tudod, és akkor így beleléphetek nyugodtan a fékbe, te összetörted, én meg tovább megyek, aztán...
0: Aha, igen, csak az a baj, hogy ebből más is lenne, de hogy az, tudod, mi lenne jó? Lenne így egy ilyen hosszú Adidas kész hosszabbítod rajta egy kézzel, és akkor így egy tockos neki.
1: Na, megyünk dalszünetre, aztán jönnek a friss hírek, és persze az újabb hozzászólások. Gyerekek, rádió, Facebook oldal és a bejegyzés, bátran kommenteljétek, vagy hívjatok fel minket. SMS számunk is van, ez a 0632-67-662, de ha telefonálnátok, akkor 78-567-662.
3: A Korona Café jótékony hatást gyakorol a közérzetre. Kíméli az érfalakat, az idegrendszert edzésben tartja, és nyomokban nevetést tartalmaz. Mellékhatása a jól értesültség, a heves érzelem és a széles mosoly. Tejfabbal fogyaszt. Korona FM 100.

0: Szia! Te ki vagy?
1: Állomáskeresőnek hívnak.
0: És miért állsz pont itt?
1: Tudod, jártam arra, ahol azt mondták, frissek a hírek. Ott is megálltam, ahol slágereket ígértek. És hallottam azokat, akik össze-vissza recsegtek. De itt végre jól érzem magam. Tisztában vagyok a legfontosabb hírekkel. Csak a legjobb slágerek mennek, és persze szépen szól minden.
0: Most már értem, hogy miért pont a 100-at választottad.
1: Korona FM 100. Itthon vagy.
2: Mozgalmas évet tudhat maga mögött a Dunatáj fotókör. Több ezer sofőr akadt fenn a rendőrségi ellenőrzésen. Köszöntelek, a Korona FM 100 friss híreit hallod. A Dunatáj fotókör 2026-os tevékenységéről, a fotópályázatokról, a kiállításokról és a kezdő fotósok lehetőségeiről beszélt rádiónknak P.O. Zoltán, az egyesület elnöke. Szó esett a tagok szakmai eredményeiről, a fotósuli képzéseiről, valamint arról is, milyen eszközökkel érdemes elkezdeni a fényképezést. A beszélgetés az év hátralévő részére tervezett programokat és az egyesület jövőbeli céljait is érintette.
3: A nyár elején közgyűlési döntésnek megfelelően fotótanfolyamot is szerveztünk. Most egy kisebb létszáma, 6-8 fő jött össze. Ez 3 héten keresztül ment. Szerdai napokon elméleti előadásokkal, szombaton pedig gyakorlatban.
2: Az eddigi legnagyobb mértékben 61 cm-rel duzzasztják a Duna vízszintjét a paksi fenékküszöbbel a szakemberek. Ennek köszönhetően továbbra is működik az atomerőmű, írta a Facebook bejegyzésében a kormányfő. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy jelenleg minden idők legalacsonyabb vízállását mérik Pakson. Videónézés, közösségi oldalak böngészése és lángos evés is elvonta a sofőrök figyelmét a vezetéstől. A rendőrség október 5-e és 11-e között tartott ellenőrzésein. A Roadpol Figyelj az útra akciójában több mint 31 ezer járművezetőt ellenőriztek, közülük közel 3200-an mobiltelefon használat miatt követtek el jogsértést. A telefonozó sofőrök többsége nem hívást indított, hanem közösségi oldalakat böngészett vagy videót nézett. Akadt olyan autós is, aki sürgős hívásra hivatkozva, még a bírság kiszabása közben sem hagyta abba a telefonálást. További 780 sofőrnél más a biztonságos közlekedést veszélyeztető magatartást tapasztaltak. Többen lángost vagy óriás hamburgert ettek vezetés közben, miközben félkézzel, esetenként pedig a térdükkel kormányoztak.

0: Mixfm.com weboldalra.
1: Ma az ország nagy részén legalább néhány órás, a délkeleti tájakon pedig kifejezetten sok napsütésre számíthatunk, bár felhők lesznek az égen, de csapadék nem lesz. A szél néhol megélénkül, a csúcshőmérséklet a kora őszi időszakhoz képest kifejezetten kedvezően alakul, 13-18 fok közötti értékek várhatók, így a naposabb területeken kimondottan kellemes időre van kilátás, késő estére azonban érezhetően lehűl a levegő, a hőmérők 4 és 13 fok közötti hőmérsékletet mutatnak majd. Köszönöm a figyelmed, legyen szép napod!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 5 perccel járunk 9 óra után, Korsinak köszönjük szépen.
1: Nagyon szívesen.
4: Egyet pillantottam a hőmérőre, azt írja, hogy 7 fok van. Az lehet, hogy ilyen hűvös a reggel? Tehát igen, értem, hogy az volt.
3: Sőt, hát volt a leghidegebb reggel.
4: Micsoda?
3: Ma volt a leghidegebb reggel, most már írják is az oldalon.
4: Oké, csak hogy süt a nap, és hogy az ember azt várná, hogy van egy 10-12.
3: Hát lesz, figyelj, akkor 13. Is szokott sütni a nap, mikor minusz 10 van.
4: Őrület.
3: Ja, én a Zolin teljesen kiakadt, amikor reggel megérkezett. Egyébként 10 fok van már.
5: Na, hát én a délutára készülök, hogy hát a napképpen.
3: Igen. Érted, én diderektem benne a kis Lukas pulcsimba.
5: Menj ki a kabátba, megjöttem szembe a
3: rövid újjúba. Na, szóval, hogy...
4: Én is láttam, apukát vitte egy gyereket az óviba, rövid nadrág, rövid újjú póló.
3: Mi van?
4: Sima. Tehát van, aki nem érzékeli még az átmenet.
3: Aha.
5: Kosi, figyelj, csak hallgattam ezeket a híreket, és hát ne arra úgy, de te tudsz ennél te jobb híreket is csinálni.
1: Már mi volt vele a baj?
5: Nem tudom, az a baj, próbáltalak provokálni.
1: Látom, de én nem dőlök be a provokációnak.
4: Látod még egy ember, aki erre nem pazarol időt és
5: energiát. Kíváncsi voltam, hogy mit reagálsz rá.
1: Most megmondom őszintén, engem még nem nagyon provokáltak. Nem mernek. Szerintem. Nem tudom.
3: Mondjuk én sem mernélek az alvó oroszlán bajszát, nem húzigáljuk gyerekeknek. Hű, az egyszer fölébred, akkor annyi.
4: Kis vasgyúró.
1: Főleg ja. Szokott provokálni, de hát na. Ez meg. Na hát ez nem.
4: Pont fordítva érzem, de sem arra.
3: Egyébként mivel lehet téged megbántani? Úgy, hogy akkor
1: az igazságtalansággal. Azzal nagyon. De olyankor is csak akkor állok ki magamért, hogyha már tényleg nagyon sért, és meg akarom mondani. Csak mindig, főnök például mindig azt mondja, hogy ne akar, állandóan mindent megmagyarázok. Hát akkor inkább már nem magyarázom.
4: Helyes.
1: Aztán ennyi.
4: Tudom, amit tudok.
1: Ja. Igen, csak rosszul.
4: Igen. Az nem baj.
1: Persze, az nem baj. Jó, hát azért mondom, hogy most már így.
3: Pedig az előbb mondta, hogy ki bármit mond, azt tényként kezeli. Ezek igen. Szerint vannak kivételek.
4: Vannak.
5: Mit tesztek akkor, hogyha egy nem egy olyan régi, ahogy mondjam, tapasztalásom, hogy mondasz valakinek valamit, és nem jut el, tehát hogy fújja a sajátját, és hiába teszed oda sorra az ellenérveket, úgymond bizonyítékokat, minden, és nem jutsz vele dűlőre. Tehát olyankor mit csinálsz?
4: Pontosan ugyanezt akartam megkérdezni, csak másként, hogy egyébként, ha érzitek, hogy támadás, erőszak áldozatai vagytok, vagy belekerültek egy helyzetbe,
5: volt, nem is
4: akkor hogy reagálunk? És szerintem minden helyzetben más. És ez befolyásolja az otthonról hozott minta, az igazságérzeted, az aktuális pillanatnyi hangulatod, tehát szerintem nincs egy séma, ami alapján egy ember viselkedik.
1: Hát persze, ez mindig az adott helyzet hozzá.
3: Persze, jó, de van egy átlag azért, hogy általában te így viselkedsz. Na majd elmondod ezt a sztorit, vagy nem akarod, de magára ismernek a történet szereplői? Vagy?
5: Most adáson kívül nagyon szívesen.
3: Hát ne arra, hogy berúgtad ide ezt a dolgot, ez nem
5: olyan. Mindegy, munka, végülis miért ne? Hát, mivel, hogy igazad van, ezért
4: gondolod te?
5: Hát majd elmondom nektek majd azt a részleteket.
3: Jó, és majd mi megmondjuk, hogy igazad
5: volt. A lényeg az, hogy munkahelyi vita volt, én sorra hoztam az érveket, nem jutottunk dűlőre. Tehát, tehát amikor a másik oldalon nincs befogadókép, tehát, hogy mint amikor nem hallja, vagy nem akarja.
3: Mert
5: vagy
3: nem akarja vagy hallani nem tudom, azokat tehát,
5: hogy,
3: a dolgokat.
5: Tehát amikor, tehát úgy nehéz úgy, hogy mondjam, konszenzusra jutni bárkivel is, hogyha nem tudsz, mert egész egyszerűen nem jutnak el az egyébként igaz információk a másik fülébe, vagy nem akarja. Na olyankor van az, hogy akkor van az, hogy legyintettem, és akkor jött az, amit mondtam, hogy okos enged, szamár szembe, tehát, hogy...
4: De van egy más élethelyzet, amikor te valamilyen szempontból fölényben vagy. Azért, mert te vagy a szülő, és ő a
3: te
4: gyerek.
3: Te vagy a főnök.
4: Te vagy a főnök, és ő a munkavállaló. Tehát vannak olyan helyzetek, amikor igen. Te könnyebben elengeded, és azt mondod, hogy oké. De más nem biztos, hogy ezt tudja mondani.
3: Hát vagy a mondjuk a munkavállaló azért engedi el, mert fél attól, hogy te vagy a főnök.
4: A következményektől.
6: Ez is a következményektől. Mint a, mert ugye mondták, hogy viselkedjél jól, meg...
3: Igen, a tanárnak meg, mindig igaza igen, van, a felnőtteknek és mindig igaza van.
6: Ráhagyod, te leszel a bólogatója.
4: Szóval, Zoli, nehéz ott megítélni, hogy te tényleg logikus és észszerű érveket hoztál-e fel, és neked igazad van, vagy ő egészen másként látja munkavállalóként.
5: Hát csak nyilván másképp látta. De na mindegy, ezt most majd
4: persze, nem fogjuk tovább boncolgatni, mert hogy minden élethelyzet más, de az, hogy mi erre hogy reagálunk, az tényleg sok mindentől függ.
3: Ez az aláfölé rendeltséggel kapcsolatos hosszú üzenetet küldött nekünk Dani, úgyhogy ezzel folytatjuk majd nem sokára. Korsi, köszi szépen,
6: engedünk. Nagyon szívesen.
4: Sziasztok.

0: Sorry, papi, megbántottál, de sorry, papi. Még én kérek bocsánatot, ugye? Jó reggelt, sziasztok.
1: Egyébként ezt többször lehet látni, hogy valaki, akit erőszakér, bocsánatot kér, és ez már szóba is került, igen. Na, ő biztosan konfliktus kerül.
0: Igen.
1: Ő tutira.
0: Na, Dani írt nekünk, ugye róla azt lehet tudni, hogy ő látássérültként éli a mindennapjait, már nagyon régóta, és azt írja, hogy sziasztok, én a mai napig nem tudok kiállni magamért, pedig itt vagyok 30-on túl, határozatlan vagyok hozzá. A melóhelyemen rengeteg konfliktus ér, és bizony sokszor kell mai napig anyukám vagy a párom segítsége. Legemlékezetesebb eset, nagymamám temetésére nem engedett el a főnök, mert hogy előadás van. Pedig az este lett volna, a temetés meg dél körül volt valahogy. A lényeg, hogy ott nagyon kellett volna a magamért való kiállás, de miután le lett közölve, burkoltam, hogy ki leszek rúgva, így meghátráltam. Nem sikerült sajnos, a hivatás tudott győzött, így nem voltam ott mama temetésén. Oh. Örökké bánni fogom, amióta Vidrus, a kutya, vakvezető kutya megvan. Ez a kiállás azóta kezd változni, mert érte nagyon sokszor ki kell állnom, mert ki akarják kötni, meg egyéb embertelen dolgokat csinálni vele, én ezt nem hagyom. De egyébként válasz a kérdése szerintem mind a magunk, mind mások védelme lehet nehéz, és amennyiben nincs egy határozott egyéniség hozzá.
1: Ezt kell tudatosítani magunkban. Tehát, hogy amikor igazunk van, amikor tényleg ki kell állnunk magunkért, akkor ezt tegyük meg. Pont.
0: Igen.
1: Vége.
0: És ez az üzenet szerintem azt is bizonyítja, hogy nem csak konfliktus helyzetben kell kiállni magadért, bár ez is igazából úgy veszük, az egy konfliktus helyzet, mert hogy a főnök burkoltam megfenyeget, hogy ha elmész, akkor már nem kell járnod ide dolgozni.
1: Ezt már inkább zsarolásnak tűnik nekem. De,
0: igen, de az is egy konfliktus. Az is egy konfliktus helyzet.
1: Persze. Na jó, nézzünk még üzeneteket. Itt van például Zsolté. Nem is tudom, hogy másokat vagy a magamat könnyebben megvédeni. És ez egyébként valóban csak erre az egy mondatra reflektálva borzasztó nehéz kérdés. Mert megvéded magad is, és megvédedsz másokat is, hogyha igen, abban a helyzetben vagy, hogy érdemben tudsz segíteni.
0: Hát vagy...
1: Csak ezt kell mérlegelni.
0: Ott is mérlegelned kell, hogy te mit kockáztatsz, ugye? De valaki már, szerintem van, aki ezt nem is mérlegeli
2: nem,
0: ilyenkor.
2: Tehát adott, szerintem, hogyha az olyan szituáció, akkor nem mérlegelsz. Tehát ha tudod, hogy valamilyen oknál fogod bele kell folynod, be kell avatkoznod, nem hiszem, hogy akkor nagyon mérlegelsz azon, hogy most...
1: De ott a másodperc tört része alatt teszed meg. Tehát elképesztő gyorsan reagál az ember. Jó, egyébként Zsolt folytatja, hogy free story, alaptalan rágalom jelent meg rólam a közösségi médiában. Azonnal jelentettem a jogsértő bejegyzést a csoport adminnak, de napokig nem történt semmi. Aztán írtam neki üzenetet. Azt válaszolta, hogy először hozzászólásban kérjen meg a posztolót, hogy törölje a bejegyzést. És ha ez záros határidőn belül nem teszi meg, na akkor fog majd intézkedni ő, az adminisztrátor. Úgy tűnik, a csoporttag magától törölte, máskülönben repült volna a csoportból, sőt az admin kiadta volna nekem az ő nevét. Tehát itt most eljutottunk, gyerekek, az internetre, a közösségi médiába,
0: igen,
1: és az ott ért erőszakra. Mert erőszak az is, amikor jogtalanul vádolnak, alaptalanul rágalmaznak, sértegetnek. És még sorolhatnánk.
0: Igen.
1: És ezt ugye meg kellett tanulnunk kezelni.
0: Nem tanultuk meg szerintem. A múlt szerintem idő sem. Nagyon nem jó, mert szerintem nem tudjuk kezelni.
2: Hát ezzel, ez az egy egyetlen nagy baj van, és itt ugye Zsolt esetében is az az óriási nagy probléma, hogy tehát ez kikerül. Ezt most valakik olvassák.
1: Igen, tehát hogy nyilvánosan válik.
2: Hát amire ő tud ezzel ellen tenni, vagy mit tudom. Tehát ezt hívják sárdobálásnak. Tehát, hogy mire ez megszűnik, meg addigra már veszett ügyed van, mert hogy már ezt egy csomóan látták, olvasták, vagy elhitték,
1: szerintem
2: vagy nem.
1: Pont ez a rák fenéje. Hát hogyha igen, nekem van egy konfliktusom veled, bárkivel, az jó esetben négy szem között zajlik, vagy egy nagyon kis mikroközösség előtt. De ahogy ez kikerül a netre, abba a konfliktusba a világ másik végéről is bárki beleszólhat.
0: Igen, igen.
1: És ott állsz adott esetben egymagad, az igazságérzeteddel, meg a bármiddel, és védd meg magad.
0: Hát nem csak az, vagy megvédenek mások, vagy még tesznek rá két lapáttal.
1: Ah, segítenek. Ja,
0: hogy igaza van annak, aki sérteget megbánt. Érted? Tehát, hogy nem elég, hogy valaki megbánt, akkor még egy csomóan csatlakoznak hozzá.
1: Ezt nagyon nehezen tudtam kezelni, amikor a rádiót érték jogtalan támadások. Tehát ott valóban én is volt, amikor rosszul cselekedtem, Volt, amikor utólag is azt mondom, hogy jól, de azt borzasztó nehezen viseltem. És szerintem most megjöttünk, és szálljunk le a közösségi médiáról, meg a netről, a valóságban is, ha jogtalan támadás ér, uh-huh. és ugye az igazságérzet, amiről beszéltük, na, akkor azért az ember sokkal határozottabb.
0: Látod? Azt nem kerüled el.
1: Tehát valószínűleg érzitek, hogy megy föl bennem.
0: Igen, azt hogy csak mondani, beszélsz róla már.
2: Egy-két dolog eszedbe jutott, és most igen. már, ja.
1: Tehát lennének olyan emberek, akiket néven tudnék nevezni, és uh-huh. meg tudnám tőle kérdezni, hogy te egyébként tudod, hogy mi
0: miről beszélsz, uh-huh. vagy miről írtál.
1: Ja, aha. Ja, ja.
2: Az a baj, hogy most mindenki mindenhez nagyon elkezdett érteni, és én azt soha nem tudtam megérteni, hogyha van egy például itt ebben az esetben Zsolt esetében mondjuk valami kiírás, hogy ahhoz miért kell olyanoknak írni, akik azt se tudják, hogy eszik-e vagy. Tehát, hogy mi az a késztetés bennünk emberekben, nem, mert én nem szoktam ilyen, hogy mindenféleképpen adott esetben igazat kell adnom. Egy baleset esetében. Ugye miért okozta, így okozta, azt se tudják, hogy mi történt. Persze. Meg, hogy, és megy az észosztás.
1: Miért kell száguldozni meg?
2: Minek kell? Miért kell? Mit? Tehát nem is értem.
0: Igen, és hogy mindenki nagyon okos.
2: Ó, oh, hát mindenben. Igen.
1: Felruházott minket az internet tudással.
0: Ja, persze.
1: Na, jöhet a következő üzenet.
0: Az pedig kitől származik?
1: Istváné.
0: Azt akkor mondd el, te Zoli.
2: Sziasztok! Aki másokat bánt, annak a saját életében vannak problémái, és mennyire igaz ez. Szerencsére én elég könnyen tudok válaszolni, így nem nehéz visszaszólni. De higgadtnak kell maradni, mert idegből nem lehet jól megoldani.
1: Ó, Istenem, István, köszi, annyira hálás vagyok ezért az üzenetért. Tehát higgadtnak maradni. Ez elképesztő nehéz tud
0: azt
1: lenni.
0: Azt hogy kell csinálni?
1: De ezt is lehet tanulni. Egészen biztos vagyok benne. És borzasztó sokat segíthet. Elképesztő sokat segíthet. Ez a számoljunk el 10-ig, tudod, aludjunk rá egyet.
0: Egyébként, amikor...
1: És az erőszak megoldására ez egy nagyon jó módszer.
0: Amikor nem azonnal kell egy konfliktust megoldanod, tehát nem azon, hogy van egy adhok helyzet, és akkor, hogyha abból kilépsz, akkor onnantól már nem tudsz visszatérni. Akkor nagyon jó módszer, és én ezt alkalmazom, meg szerintem neked is mondtam már többször, hogy aludj igen, egyet, légyszi, aludj igen. egyet rá. És magamnak is szoktam mondani, lehet, hogy kettőt is alszom rá, és rájövök, hogy de jó, hogy nem szóltam, de jó, hogy nem mentem bele, mert egyrészt magától megoldódik a dolog, másrészt pedig már elveszti a jelentőségét.
1: Ugyanez zajlott le bennem, és több konkrét példát tudnék mondani a közelmúltból, amikor nem egyet, hanem még többet kellett aludni rá, és nem is kettőt, és valóban egyrészt megoldódott magától, másrészt pedig a dolog nem is volt akkora, mint amekkorára én felfújtam.
2: Van ennek azért egy másik hátulütője, hogy viszont addig, ameddig alszol, mármint, hogy várok, addig rágódsz rajta. És azért az is tud rossz lenni egyébként. Mm-hmm. Ettől függetlenül én is inkább azt hallom, hogy nem kell első blitzből, hanem meg kell várni. Egyébként tudjátok, nem, hogy minden konfliktus ugyanazzal a három mondattal persze. kezdődik.
1: Hogy nem?
0: Mi van, mi van?
1: Ez a
2: mi van?
1: Na, itt van Éva üzenete, a következőket igen. írja.
0: A minap hívott egy nagyon jó és régi ismerősöm, aki nem úgy beszélt, ahogy kellett volna. Mivel voltak a közelemben, akkor nem reagáltam rá. Pár óra múlva személyesen találkoztunk, odajött és bocsánatot kért. Megbocsátottam, jól esett ez a hozzáállás. Ú, ez is egy fontos dolog, amikor telefonon keresztül zajlik az, hogy téged bántanak, vagy úgy beszélnek veled. Én már abszolút a gombot nyomom.
2: Azt tehát, hogyha
0: valaki ellen belekezd, én abban mondat közepén, nagyon nem érdekel.
1: Hú, az mennyire
2: gombán.
0: És akkor visszakadt, megszakadt a vonal. Nem szakadt meg, én szakítottam meg. És nyomom ki.
1: Annak mondjuk van jelzés értéke, ugye? Meg egy kicsit több is adnál.
0: Ennyi.
1: Nagyon kemény. Sosem csinálok.
2: Ezt én is azt
1: sosem.
2: Kész.
1: Sosem.
0: Ez amikor valaki fölemeli a hangját, vagy úgy beszél, vagy olyat mond, vagy nem tudom, tehát hogy tudod, hogyha ebbe most belemész, ugye ez is provokáció, uh-huh. akkor te is fölhúzod
1: sérül.
0: Magad meg minden, és akkor kinyomod, kész.
1: És egyébként az mennyire van meg, hogyha nem így teszel, és beleállsz ebbe a vitába, akkor bizonyos kimondott szavak már nem igen. lehet eltüntetni.
0: Nem bizony.
1: És az még élsz adott esetben ott Ott van hát a fejedben.
0: Persze, és nagyon rossz neked. Nagyon.
1: És mindenki jobban járt volna, ha kinyomja valamelyik fél, vagy esetleg alszik rá egyet, és igen, úgy folytatja a beszélgetést. Na, újabb
0: szerintem
1: üzenetek
0: jönnek. Most már lassan el kéne, nem kéne elmenni, de nem megyünk, jó?
1: Még gyorsan, mert jó van. Sok van.
0: Oké, erre írt. Nehéz, sajnos mindenki úgy érzi, az ő álláspontja a legjobb, a legigazabb, és segít, ha kell, ha nem. A kéretlen jó is lehet bántalmazás. Ismeretlenül, kéretlenül osztott jó tanács vagy cselekedet, mert nem ismered. Ha szólok, az a válasz, én csak jót akartam, de tudod, ez is egy halálos válasz, olyan a szituáció, igen, igen.
1: Én ezt a füstitől kaptam, elmondhatom, hogy te mit mondtál nekem régen, amikor valamivel nem értettél egyet a rádióban?
0: Igen.
1: Te rádiód úgy teszed tönkre, ahogy akarod. Tehát azért abban annak volt éle. Annak volt éle.
2: Hát főleg a füstitől, ahogy el tudom képzelni, hogy ezt mondja.
1: De az, hogy én csak jót akartam, és az a, de te tudod.
0: Te igen. Tudod.
1: Tudom.
2: Igen.
1: Ugye?
0: Van egy másik mondat, azt én az anyukámtól tanultam, hogy ha rám hallgatsz, azt csinálsz, amit akarsz.
2: Igen, ez a meg... Igen.
0: Igen.
2: Közcsoki sokat segített.
1: Következő üzenet.
2: Évike a következőt írja. Sajnos engem is ért sérelem munkahelyemen, magánéletemben. Volt, hogy kiálltam magamért, vesztes időszak is volt.
1: Off, vannak. Tehát, hogy egyébként elkerülhetetlen.
0: Igen.
1: Minden konfliktusban előbb-utóbb lesz.
0: Persze, és azért szerintem a főnök beosztott viszony az nagyon ritkán működik úgy, hogy a dolgozó kimerálni saját magát. Akár egy fizetés emelés, vagy egy szabadság, vagy egy bármi, vagy nem olyan munkakörbe van, ami neki, vagy bármi. Tehát, hogy nagyon ritka az, amikor kimerálni.
1: Jó. Köszönjük szépen mindenkinek, visszatérünk még rá, ha lesz időnk, mert egy stúdió vendég érkezik, ezen kívül játszunk is a mai napon. Ugye tudjátok, az Expert Digitál jóvoltából 2 havi fődíjunk van októberben. Minden részlet és maga a játék, illetve a stúdió vendég nem sokára a koronában. Jó reggelt, szép napot!

és Dua Lipa közösét hallottad a Korona FM 100-on. És lehet, hogy szép fényképek készülnek rólad, például Bölcskénél mérnek a rendőrei, úgyhogy vigyázz, illetve Keccelen a Soltvadkerti úton lehet belefutni a Trafipaxba, meg Kakasdon a 6-os főúton. Egyelőre ezeket a helyszíneket látjuk a térképen, de ha te úton vagy és láttál máshol is, esetleg Öregcsertőnél a háromlábút, akkor szólj nekünk, köszönjük!

0: Homok Médián most tartják az idősek napi ünnepi programot, amelyre szeretettel hívnak, várnak mindenkit október 16-án pénteken este 6 órától a Homok Megyi Művelődési Házba, ahol Körösi Tamás festőművész Színek és hangulatok című kiállítását lehet megnézni, és a Homok Megyi Óvodások ünnepi műsora után tánc a Homok Megyi Hagyományőrző Néptánc Együttes tagjaival Markó Gabi muzsikájára, majd lesz közös nótázás a Kék ne felejts népdalkör tagjaival, utána pedig nóta estet is tartanak. A jó hangulat és a szeretett vendégség minden megjelentnek garantált, mindenkit várnak szeretettel. Aztán szüreti mulatság lesz, méghozzá Fogtőn, ott is várnak mindenki 17-én, a lovas felvonulás egykor indul a központból, 4 órakor lesz egy jó műsor a parkolóban, este 8-kor kezdődik majd a Batyus Bál a Kultúrházban, ahová mindenkit szeretettel várnak. Ott egyébként a parkolóban fellép a Fogtői Óvoda Katica csoportja és a Gédellaki Néptánc Együttes. Aztán nyílt napot tartanak a Kalocsai Kutya Menhelyen, aki szereti a négylábúakat, szívesen kilátogatna, de még nem tette, az azért menjen, aki meg már volt, az azért készül rá biztosan. Vasárnap lesz most a nyílt nap, 10-től délután 4 óráig mindenkit szeretettel várnak. Nagyon jó a hangulat mindig, és most sem marad el a szeretett vendégség. A résztvevőket egy tálfinom húsos káposztával várják az alapítvány munkatársai, és invitálnak, hogy töltsetek együtt egy kellemes napot. Ismerjétek meg közelebbről is a Menhely lakóit. És egy másik szüreti felvonulás október 17-én Dunaszent Benedeken. Szintén a faluház előtt lesz a gyülekező, kikérik majd a bírvonét a tájházból, és utána kezdődik a felvonulás, és hát a mennek Uszódra is bizony, és Gédellakra is ellátogat a felvonulás, amelyet kísér ifjabb Albecki Sándor és zenekara, minden érdeklődőre számítanak. A moziban ma nem lesz előadás, mert színházi előadás lesz a színházban, viszont csütörtökön premiervetítések bizony. Még egy kívánság címmel egy magyar romantikus vígjátékot nézhetsz meg holnap 4 órától. A történet szerint Takács Júlia munkájában, magánéletében elkényelmesedett 20-as évei végén járó zenei menedzser, és a megszokott hétköznapi egy gyökeres fordulatot vesznek, amikor kezébe kerül egy kívánságfüzet, amivel bármit eltüntethet a világból. A történet folytatását majd megnézed a moziban. Este 6-kor ismét egy premier. 1993-as évben indul a film a Street Fighter. Ezt nézheted meg, és aztán pedig este 8:45-től egy kaland, egy thriller, a Bána hullás, amely arról szól, hogy Jay Gardiner apja maradványait keresi Kalifornia partjainál, amikor egy hatalmas ámbrászett lenyeli, és mindössze egy órára legendő oxigénje van, hogy megtalálja a menekülés útját. Hogy vajon sikerül-e neki, és ha igen, akkor hogy? Azt a moziban tudod megnézni, jó szórakozást kívánunk!
1: Rád is vár egy újabb kaland.
2: A programajánlót a kalocsamozi.hu támogatta. A műsorszám
1: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nekik adtuk a siker kulcsát.

0: reklám.
1: Szuperhírünk van! A GoGo Parkba megérkezett az őszi-téli árukészlet. A második emeleten óriási választékban a legdivatosabb női-férfi meleg kabátokat, puha pulóvereket, táskákat és lakástextileket találod meg. És ez még nem minden. A földszinten megnyílt az új vegyi árurészleg, ahol tisztítószereket, mosó- és mosogatószereket, valamint női-férfi piperecikkeket, illatszereket vásárolhatsz. Verhetetlen áron. Most már rajtad a sor. Gyere és válogass! GoGo Park, Kalocsa, Bátyai út, 2 pera, a buszpályaudvar mögött. Nyitva hétköznap este 7, hétvégén délután 5 óráig.
2: Közeleg a disznótorok ideje. Ne bízza a véletlenre a családi receptet. A kalocsai böllérboltban egy helyen talál meg mindent. Szemes és őrölt fűszerek, paprikás kolbász és téli szalámi fűszerkeverékek prémium minőségben, természetes és műbelek, kis és nagy tételben. Húsdaráló, töltőberendezések, szalagfűrészek, dipkések, bárdok, kesztyűk, szinte minden, amire a disznóvágáshoz szükség van. Keresse a böllérboltot Kalocsán az Ipari Parkban. Nyitva hétfőtől péntekig reggel 7-től délután 2 óráig.
3: Ha rendezvényt szervezel, ne csak egy termet keres. Keres egy helyet, ahol minden részlet a helyén van. Micó Birtok. Fülöpszálláson, céges rendezvényekhez, családi eseményekhez és esküvőkhöz, a kisebb meghitt alkalmaktól egészen a több száz fős rendezvényekig. Profi szervezés, tökéletes ízek, elegáns terek, hatalmas zöld területek és rendezett különleges környezet. Mindez elérhető árakon. A Micó Birtokon minden adott egy igazán emlékezetes eseményhez. Különlegesebb, mint gondolnád, és közelebb, mint gondolnád. Gyere el, nézd meg személyesen! Micó Birtok, a hely, ahol az álmok valóra válnak.
2: Az egészség a legnagyobb kincs. A biztonság alapja pedig a pontos diagnózis. CityLab Kalocsa, ahol gyors vérvétel, megújuló, profi szűrőcsomag

0: 489-98-01-es számot, vagy kattint a honlapra citylapkalocsa.hu.
1: Csókolom, nagymama!
2: Szerusz, Piruska!
1: Tegnap nem találtalak itthon, úgy aggódtam érted. Merre jártál?
2: Ne félts engem, kisunokám! Csak bementem a városba, a viccai látás és hallás központba.
1: Miért voltál ott?
2: Hogy jobban lássalak, hogy jobban halljalak.
0: Ez nem mese,

0: Minden, ami látás, minden, ami hallás.
1: Hirdesd meg, üzleted, vállalkozásod miért vagy miben jobb.
2: Neked is van egy jó ajánlatunk. koronaradio.hu.
1: Ez reklám volt. És most vissza a legjobb dalokhoz.
2: Köszi, hogy minket hallgatsz.
1: Korona FM 100.
2: Itthon vagy.

hogy neked kellene a segítséged most. Elvesztek Bergel András iratai, zöldtokban voltak, ha esetleg megtaláltad, szólj nekünk, vagy hozd be ide a stúdióba. A Lidl-nél találtak egy Opel kulcsot, bőrkulcstartó van rajta a karikán, itt őrizgetjük a rádióban, csak hiányzik valakinek, nem? Elveszett a kalocsai buszmegállóban egy fekete irattartó is, Szabó Ajsa Zelmira összes iratával, csak igazolványok voltak benne, de azokból szinte minden. Nagyon jó lenne visszakapni neki, ha esetleg tudsz róla bármit, akkor jelez nekünk. Rengeteg kutyus, cicák és gazdira várnak, az Állatvédő Alapítvány gondozásában jelenleg is a menhelyen tartózkodnak. Érdemes felkeresni az ő Facebook oldalukat, Összefogás az Állatokért Kalocsa. Ott üzenetet is tudsz váltani az alapítvány munkatársaival, tájékozódhatsz mindenről, megnézheted a négylábúak fotóit persze, megnézheted, hogyan jelentkezhetsz önkéntesnek, éppen mire van szükség, milyen segítséget várnak a négylábúak érdekében az alapítvány munkatársai. Köszönjük szépen előre is, hogyha kiveszed a részed ebből. És vedd ki a részed a zenehallgatásból, már csak azért is, mert a király dalokból sosem fogyunk ki. Ed Sheeran már is érkezik.

0: jó dal, mint a jó bor, idővel csak nem esedik.
1: Régi szép idők, nosztalgia.
0: Klasszis dal, örök garanciában. Korona FM 100, itthon vagy.

0: Jason Donovan és a Seal with the Kiss, itt a Korona FM 100-on az óra klasszis dalával zártuk a sorainkat, most legalábbis a hírek előtt, de aztán folytatjuk majd a király dalokkal, és lesz köztük klasszis dal is, de most megnézzük, mi a helyzet az utakon. Az a helyzet, hogy baleset ugyan nem történt a környéken, de trafipaxból akad bőven. Az 51-esen volt bevezető szakaszán, ha innen délről érkezel, ott belefuthatsz. Aztán Bölcskén is mérnek a rendőrei, de nem csak ott, hanem Kecelen a Soltvadkerti úton. Most már látjuk, hogy itt Kalocsán a Miskei útra is kiállt a mérőautó, tessék vigyázni. Kakasdon is ott van a 6-os főúton, az 55-ösön Pörbölynél. Soroljam még, van, ja, Bölcskénél azt mondtam, hogy Bölcskénél is mérnek a rendőrei. Úgyhogy tessék vigyázni. Ja, meg Dunabecse, hogyha a híd felhajtón túlérsz, már Budapest felé, Szakszentmáton irányába, akkor ott tartózkodnak most a rendőrei. Na és akkor nézzük a mai korlátozásokat. Van belőlük bőven, aki Pestre megy, az M0-ást nagy ívbe kerülje, de még a környékbeli utakat is, ugyanis a déli szektorban az M1-es felé a Nagy Dunahidat érintően, ott a Szigethalom tököl és az Érd-Budafok csomópontok között a két külső sávot is lezárták, felújítják október 20-áig. Hát többi 10 kilométeres a torlódás, és akár 60 perc is lehet a többletmenetidő, sokan menekülnek le erről az autóútról, így hát telítettek a sávok a környező utakon is, úgyhogy a környéket érdemes elkerülni. Szintén a déli szektorban az M5-ös felé a 6-os főúcsomópontjánál meg aszfaltoznak, ott a 14-es kilométernél a két külső sávot zárták le, ott is 4-5 kilométeren alasszol a kocsisor. Na, oda bekerülsz, onnan nincs menekvés, úgyhogy inkább ne menj arra. Ez a jó tanácsunk. Na nézzük, hogy hol van még korlátozás esetleg a környéken, mert hogy azért ezekből akad még. Például az 51-esen Dunapataj külterületén, ott a növényzetet gondoznak, félpályás lezárás jelzőlámpás irányítás mellett. Kalocsánál a kiemelt szegélyt tisztítják félpályás útzár mellett. Az 52-esen Fülöpszállásolt között a szokásos több szakaszon félpályás útzár jelzőr irányítja, illetve lejelző lámpa a forgalmat. Az 51-esen Kecelnél szintén szegély gondozási munkák miatt félpályás a lezárás, illetve császártöltés és hajós jelángazás között a növényzetet gondozzák. Ott jelzőlámpa szabályozza a félpályán haladó forgalmat. Vigyázz magadra, vezess nagyon óvatosan. Ha láttál bármi fontosat az utakon, akkor pedig jelez nekünk. Köszönjük szépen előre is.
1: Műszaki vizsga, eredetiségvizsgálat, gépjárműjavítás Kalocsán. Partnerünkre a Karamell udvarban te is számíthatsz. A közlekedési információk támogatója az Autokontakt.
2: Rózsaszín sétával hívták fel a figyelmet a mellrák megelőzésére Pakson. Adománygyűjtő kampány indult a rászoruló gyerekek orvosi ellátásáért. Köszöntelek, jönnek a részletek. A mellrák elleni küzdelem és a szűrővizsgálatok fontossága állt a középpontban azon a sétán, amelyet október 10-én rendeztek Pakson. A résztvevők rózsaszín ruházatban indultak a Paksi Gyógyászati Központtól az Erzsébet nagy szállodáig, hogy közösen hívják fel a figyelmet a betegség megelőzésére és a korai felismerés jelentőségére. A programot a Paksi Sportegyesület szervezte, a lebonyolításban pedig a Paksi Egészségfejlesztési Iroda is közreműködött, amint egy 2 kilométeres távot egyéni résztvevők, családok és sportolók tették meg rendőri biztosítás mellett. A séta résztvevői tiszteletjegyet kaptak a Paksi FC és az MTK szombatesti labdarúgó mérkőzésére is. Október végéig letartóztatásban maradt Hankó Balázs, volt kulturális miniszter, valamint a tárca egykori államtitkára Varga Bajusz Veronika, a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett, több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal összefüggő büntetőeljárásban. A kecskeméti törvényszék elutasította a fellebbezéseket. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület részt vesz az OTP Bank adományozási programjában, melynek keretében októberben már néhány száz forinttal is támogatható az Egyesület munkája. A kampány célja legalább 25 millió forint összegyűjtése, azért, hogy minél több nehéz körülmények között élő gyerek jusson hozzá a szükséges orvosi ellátáshoz és terápiához. Három futóbogár, a szegélyes futrinka, az aranyos bábrabló és a bőrfutrinka száll versenybe a 2027-es év rovara címért, írta a Magyar Rovartani Társaság. A szavazás december 6-án éjfélig tart. A kezdeményezés célja, hogy a nagy közönség is megismerje a futóbogarak változatos világát és ökológiai jelentőségét. A társaság az év rovara választás 15 éves történetében most először jelölt fajt ebből a bogárcsaládból.
1: Humán Meteorológiát, a több mint 30 éve sikeresen működő építőanyagkereskedés az első Dunakavics támogatja.
2: Ma frontmentes idő várható, kellemes komfortérzetre számíthatunk napközben. A hideg időben azonban erősödnek a kopásos eredetű ízületi bántalmak, érdemes rendszeresen csalánteát inni, mivel a reumatikus és ízületi fájdalmak mellett a légzőszervek kurutos megbetegedéseit is gyógyíthatjuk csalánteával. Köszönöm a figyelmed, szép napot és kellemes rádiózást kívánok!
0: Évának nagyon szépen köszönjük, 12 fokot mérünk jelenleg itt a környéken.

elmondjuk, hogy mit is főztek ki mára, de nézzük akkor most, hogy hol mérnek éppen pillanatnyilag a rendőrei. Solt bevezető szakaszán az 51-es főúton, hogy a délről érkezel Harta irányából, akkor belefuthatsz, aztán az 54-esen Kecelnél is ott van a trafipax, illetve Kecel-Soltvadkert között, de Kalocsán is a Miskei úton bele lehet futni a trafiba, Bölcskén is mérnek, aztán Kakasdona a 6-os főúton. Hát egyelőre ennyi, hogyha ez elég, vagy sok, nem tudom eldönteni. A Szexádon is megjelent egy kis buborék, Kessevűsi úton lehet jó drága képet csináltatni magadról, meg az autódról is, úgyhogy vigyázz nagyon! Te is arra a gyerekdalra, hogy kiskece lányom fehérbe vagyon, fehér a rózsa kezébe vagyon, hát nem pont ebben a változatban halljuk majd a dalt, egy picit azért más. Dash és Young Fly már is érkezik itt a

0: hétvégéd milyen?
1: Éld át újra a múltat. Korona FM 100.
0: Itthon vagy.
1: Dalunk örök garanciával. Biztos megélhetés a mindennapokban. A Popfesztivált a Patok Kft. Támogatja. Állásajánlatukért kat most a www.patokkft.hu-ra. Déli 12 óra van. Yeah. A pontos időt a Korona Ékszer támogatja.
2: Két helyszínen újulhatnak meg a játszóterek. Faddon visszatér a téli időszámítás. Köszöntelek a Korona FM 100 legfrissebb híreit. Korsos Évától hallod. 60.500.000 forint támogatást nyert FAD nagyközség önkormányzata közteri játszóterek fejlesztésére. A település Tolnával, Bogyiszlóval és Fácánkerttel közösen pályázott a beruházások megvalósítására. A fejlesztések két helyszínt érintenek. A temető soron megújul a meglévő játszótér, a Volántöböl térségében pedig új közösségi játszóteret alakítanak ki. A temető soron elbontják az elavult részben elhasználódott játékokat, helyükre pedig korszerű, biztonságos és időtálló eszközöket telepítenek. A Volántöbölben olyan új játszóteret hoznak létre, amely a helyi családok mellett az odalátogatók számára is kikapcsolódási lehetőséget kínál. Kollár János a Princeton Egyetem professzora, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja kapta az idei Bolyai János Nemzetközi Matematikai Díjat. Az elismerést, amely tulajdonképpen a matematikai Nobel-díj, Postfai Mihály az akadémia elnöke adta át. Közeledik október végéig ismét elérkezik az óraátállítás ideje, hamarosan visszatér a téli időszámítás. Október 25-re virradó éjszaka hajnali 3 órakor egy órával kell visszaállítani az órákat, vagyis ismét hajnali 2 óra lesz. 7 hónap nyári időszámítás után így visszatér a téli időszámítás. Az okostelefonok és a számítógépek automatikusan átállnak az analóg órákat, és az ébresztőórákat azonban kézzel kell beállítani. A következő óraátállítás a tavasszal, 2027. március 28-án kerül sor, amikor ismét a nyári időszámítás lép életbe.
1: A sporthírek támogatója az Ecolab. Ecolab. Teljes körű higiéniai megoldások.
2: A Solt-Vadkerti téren Soltút veresége zárta a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság 8. fordulójának október 10-i kecskeméti LC elleni mérkőzését. A hazai pályán játszó Solt-Vadkertiek 1-0-ra kaptak ki egy vitatott játékvezetői döntésekkel tarkított találkozón, amelyen 10 sárga és 2 piros lapot osztottak ki. Hivatalos közleményben tudatta a Szekszárdi utánpótlás nevelő futballklub, hogy hétfőn szerződést bontott a labdarúgó MB3-as felnőtt csapatához nyáron kinevezett vezető edzőjével, Egri Krisztiánnal. A klub vezetősége megköszönte a szakember eddigi munkáját, és sok sikert kívánta a további edzői pályafutásához. A váltás nem érte váratlanul a helyi közvéleményt, hiszen a szekszárdiak rendkívül nehéz helyzetbe kerültek a harmadosztály délnyugati csoportjában. A nyáron drasztikus fiatalításba kezdett a klub. A felnőtt kerethez igazolt 19 új labdarúgó, szinte mindegyike 20 éves vagy annál is fiatalabb. A tapasztalatlanság azonban meglátszott az eredményeken. A Szekszárd 10 lejátszott mérkőzését követően még mindig 0 ponttal áll a bajnokságban.
1: Pótold a folyadékot természetes forrásból. Az időjárás jelentés támogatója a Hartai Természetes Ásványvíz és Gröbszik Víz.
2: Délután legalább néhány órás napsütésre van kilátás, csapadék nem várható, a szél döntően gyenge lesz, azonban egy-egy élénk lökés előfordulhat. A legmagasabb hőmérséklet 16-17 fok körül valószínű, míg késő estére 9-10 fok köré hűl le a levegő. Köszönöm a figyelmet, kellemes délutánt kívánok!
3: Köszönjük szépen, Éva, jelenleg 13 fokon, egyébként napon sokkal kellemesebb, mint az árnyékban, ezt hidd, de most van értelme a tavaszi őszi kabátnak.
0: A műsorszám
1: termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Tele vagyunk a kedvenc dalaiddal.
1: Kezdődik egy újabb hónap.
0: Élőben a stúdióban
1: Füstös Éva.
3: És szerintem mi magyarok úgy gondolkodunk, hogy az evésnek mindig van értelme, és ezt nagyon szeretjük is,

0: ahol együtt több mint 70 ezer forintot érnek. Az egyik egy Rowenta Air Force Light vezeték nélküli rút porszívó, a másik pedig egy 5 literes légkeveréses tefál fritőz. Ehhez nem kell más tenni, mint a feladványt meghalva, ha tudod, hogy mi a válasz a kérdésre, ki az előadó, vagy mi a dal címe, nagyon gyorsan hívni minket a 78-as körzet 567-662-n. És akkor már ott leszel a sorsolásban, és ebben a hónapban, mivel dupla nyeremény van, dupla az esély is. Már is folytatjuk az óra klasszisával, amit ígértem neked, R.E.M. és a Losing My Religion.
1: Egy jó dal, mint a jó bor, idővel csak nem esedik.
2: Régi szép idők, nosztalgia.
1: Klasszis dal, örök garanciával. Korona FM 100, itthon vagy.

Akkor maradj velünk, mert hamarosan szól egy újabb klasszis dal örök garanciával. Addig is hallgass a legjobbakat. Korona FM 100. Itthon.

0: Zimmermantól itt a Korona FM 100-on, és közben megérkezett Matyi is. Szia Matyi, derék találkoztunk már így adásban.
1: Ezt már hetekben lehet számolni. Igen. Hello Füsti, sziasztok! Nézd rám egy kamera, de durva, elképesztő.
0: Igen.
1: Én is ránézek.
0: Furi érzés, de idő után abszolút elfeledkezik az ember róla, úgyhogy jobb is, hogy nem tudom, hogy mi történik a kamera láttán, hogy gesztikulál az ember, miközben beszél, mert hogy nem vagyunk politikusok, és nem kapaszkodunk bele a keverőpultba.
1: De a mikrofon átlányban néha beleszoktunk.
0: Abban néha, igen, állítgatjuk. Gyertek játszani, jó? Ti a telefont vegyétek kézbe. Aha.
1: Expert Digital, több mint 70 ezer forint értékű az októberi nyeremény. A Rowenta Air Force Light vezeték nélküli rútporszívó az egyik, de van itt még?
0: Van bizony, egy 5 literes légkeveréses tefál fritő, ez mind a kettővel munka van, csak mondom.
1: Ah, meg most is a játékkal.
0: De van benne élvezet is, a porszívó után a tisztasága, tefál után pedig valami finom a vacsora.
1: A külföldi után pedig a nyeremény 78-5-6-7-6-6-2.
0: Gyöngyinek szólunk most így adásban, ő játszott velünk a fütyülősben, azt hittük, hogy majd visszatelefonál, ugyanis megszakadt a vonal, és nem tudtuk felírni az adatait, és így nem tud bekerülni a sorsolásba, úgyhogy telefonáljon minél előbb.
1: És tartsa a mostani nyertesünk is a vonalat, szólunk előre, az fontos.
2: Újabb magyar dalt adunk a mesterséges intelligenciának. És te? Külföldi ül. Most a Korona FM 100-on. A játékot Kalocsa új műszaki áruháza. Az Expert Digital támogatja.
0: Most kicsit elbizonytalanodtam, de úgy emlékszem, hogy Gyöngyi volt. Igen. És akkor most, hogy milyen nevű hallgató telefona lesz, még egyelőre nem tudhatjuk, de megmutatjuk a feladványt, albán akcentussal következik.
1: Hallgassuk meg, hogy mi ez a dal, és hát ha sikerül az előadót vagy a dalcímet megfejteni.
3: Egyszer ott leszek, igen, ott veled, ezt szak minket neznek majd az emberek, szállnagük jugraszt, nem kell szokát várni.
0: Na mi lehet ez? Nem egy mai darab egyébként, mondom az évjáratot, jó, 98. Nem is tánzal fesztiválos, de nem is olyan nagyon új. Mutatjuk még egyszer, figyeljetek a szövegre nagyon. Ebben most nincs benne a cím, viszont egy nagyon jellegzetes szöveg, egy nagyon ismert dalból.
3: Egyszer ott leszek, igen, ott veled, ezt szak minket neznek majd az emberek, szállnagük jugraszt, nem kell szokát várni.
0: Na kérem szépen.
1: Egészen érthetően fogalmaz itt az albán úriember. Én azt gondolom, hogy nem megfejthetetlen a dolog.
0: Szerintem
1: koncentráljatok
0: sem.
1: Nagyon. Minden szóra.
0: Egy duót keresünk. Egy duót. Ketten vannak.
1: Férfiak.
0: Igen, igen.
1: Keresztneveik is vannak.
0: Becenév, keresztnév.
1: Igen, így, ahogy mondod. Te,
0: igen.
1: Jó, hát azért a pontosság az fontos.
0: Na, három a magyar igazság. Ja, nem is kell.
1: Nem kell.
0: Kérlek szépen, itt van az. Minden tudó a vonalban, csak azt kérjük, hogy a rádiót halkítsa le, vagy menjen
1: még
0: távolabb.
1: Még a túloldalon is te beszélsz.
0: Valami üzemcsarnokban vagyunk szerintem. Halló?
1: Szia.
4: Sziasztok. Hát azt nem tudom, hogy minden tudó vagyok-e. Ja, Zsuzsa vagyok.
0: Szia, Zsuzsa.
1: És mi a helyszín, ha szabad megkérdezni? Mert az üzemcsarnok az azért nem biztos, hogy valós.
4: Hát nem, itthon vagyok egyedül, úgyhogy üzemcsarnok még a közelbe
1: sincs, nem tudom, hogy... Akkor lesz az majd üzemcsarnok, ha rútporszívóval, meg légkeveréses fritőzzel fogsz dolgozni.
4: Nem tudom.
0: Na mire gondol, Zsuzsi, vagy kire?
4: A Roy és Ádámra.
1: Kikre?
0: Ügyes voltál nagyon.
1: Gratulás, Zsuzsa, ne tedd le a telefont, felvesszük az adataidat.
4: Jó, köszönöm szépen.
0: Jó,
4: szép napot
0: neked is. Szia, szia.
1: Hello.
0: Matyi, és jobbulást, úgy hallom, hogy beteg, Zsuzsa. És Matyi, neked meg nagyon jó munkát kívánok a délutánban.
1: Nagyon szépen köszönöm, találkozunk legközelebb. Hello, Füsti.
0: Oké, okay, szia, szia.
2: Játsz te is a következő fordulóban, és vidd el a fűdíjat.
5: Nyerd meg a Rowenta Air Force Light vezeték nélküli rútporszívót, vagy az 5 literes légkeveréses Tefal fritőz együttesen több mint 70 ezer forint értékben.
2: Reklám.
5: Megnyílt Kalocsa új műszaki áruháza, az Expert Digital.
2: A Búzapiac téren, a lottózó mellett a legmodernebb technológia és valódi személyes tanácsadás várja.
5: Bízza magát 22 ország tapasztalatára. Expert Digital. Vigyen szakértelmed otthonába.
2: Ez reklám volt.
0: Azért az nem úgy van, hogy nem köszönök el rendesen, ha már itt voltam 6,5 órát, csak kicsit elfeledkeztem róla. Nagy volt itt az izgalom, közben Matyi feszül el az adatokat, én pedig búcsúzom az elmúlt 6,5 órában a műsorvezető Füstösével hallottad. Szép napot, szia!
2: Ilyen, amikor szintet lép a rádiózás, amikor kinyitjuk előtted a stúdió ajtaját.

0: Látható Rádió.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ők megkoronázták a siker útját.
2: Reklám. Fogadjon el egy jó tanácsot. Mielőtt belevágna az építkezésbe vagy felújításba, kérjen ajánlatot az első Dunakavics-tól. És ezt tapasztalatból mondom, mert nekem nagy segítség volt, hogy a kérdéseimre megnyugtató választ kaptam, hogy mindent egy helyen szerezhettem be, és persze

0: 88-at. Első Dunakavics Kft. Gondolkodjon velünk nagyban!
1: Egy biztos támasz a legnagyobb segítség a gyász fájdalmában. A Kalocsai Kegyeleti Iroda teljes körű ügyintézéssel, a szükséges kellékekkel, valamint élő és sejemvirág csokrok koszorúk készítésével, helyszínre szállításával támogatja Önt, hogy a búcsúnak szentelhesse minden figyelmét. Levesszük a terhet a hozzátartozók válláról. Méltányos árakon. A köztemetőn belüli kegyeleti szolgáltatásokat az önkormányzati rendelet szerint kizárólag a Kalocsai Városgazdálkodási Intézmény végezheti. Ügyeletünk a nap 24 órájában hívható a 30-686-54-67-es számon. Kegyeleti Iroda. Kalocsa, Szent István Király út 35.
2: Megkérdeztük a Fleiss Festék Diszkont vásárlóit, mit várnak az üzletbe lépve. Azt mondták, hozzáértő szakmai segítséget, hogy amiért jöttek, az készleten legyen, de a legtöbben a jó árakat említették meg. Akkor igazán remek hírünk van. A Fleiss Festék Diszkont új beszállítói forrásokat felkutatva még nagyobb választékkal és még jobb árakkal várja a vásárlókat. Fleiss Festék Diszkont. Kalocsa, Vörösmarty utca.
3: Ácsok, felújítók, építkezők, ezt figyeljétek! Extra minőségű osztrák és szlovák fenyőfűrészáru érkezett. Gerendák, padlók, deszkák, lécek, teljes méretválasztékkal, mennyiségi kedvezménnyel, rendelésre egyedi méretekben, akár szívkártyás fizetéssel. És mostantól épületfák gyalulása, illetve asztalosipari munkák készítése. Ácsok, felújítók, építkezők, a minőségi fenyőfűrész áruval dolgoznátok, elosztátok az Oktogon holcot.
0: Oktogon holc. Kalocsán, a Patai úton és a neten. www.oktogonkötőjelholc.hu.
4: Kevesen veszik igénybe a szolgáltatásaidat? Alig megy bevásárló az üzletedbe? Ha igen, akkor is csak körbenéz, aztán rendel a neten. Azt hiszi, úgysem tudsz jobb terméket is jobb árat adni.
5: Pedig jobb vagy, mint a webshopok. Mi is tudjuk, te is tudod. De a vevőid, ők is tudják.
4: Bizonyíts! Mutasd meg, mit kínálsz, miben vagy más.
5: Válasz hozzá társat, olyat, aki már több mint 20 éve segíti a vállalkozásokat. Együtt biztos, hogy megtaláljuk a sikerhez vezető utat.
4: Tedd meg az első lépést, telefonálj, hívd most a 78-as körzet koronát, vagy írj egy e-mailt. info@koronaradio.hu.
2: Fogtőn Magyarország napraforgó termesztő vidékének szívében működik a Louis Dreyfus Company, röviden LDC. Európa egyik legnagyobb napraforgó magfeldolgozója, ahol kiváló minőségű napraforgóolajat és lecitint állítunk elő. Az LDC-nél elkötelezettek vagyunk amellett, hogy együtt fejlődjünk a tevékenységeinkhez kötődő helyi közösségekkel. Szeretne többet megtudni rólunk? Érdekli, milyen üzleti lehetőségeket kínálunk? Látogasson el a www.ldc.com weboldalra.
6: 10-ből 9 magyar ember hallgat rádiót.
7: A te hirdetésed mikor szól?
6: Hívd most.

Ez volt az Always Be Mine, 8 perc múlva itt a délután 1 óra. Köszöntelek, szól a Korona FM 100, itthon vagy, október 14-e van, Weiss Matyi a fedélzeten. Rögtön infóval kezdjük a délutánt, kedves autósok! Vigyázzatok magatokra az 51-esen, ahol fenntartási munkálatok miatt Dunapatai előtt nagyjából a település táblánál kell készülni. Némi torlódásra ezt az interaktív térképen látom, várom a megerősítésedet neked is. 78-567-662, minden közlekedési információ jöjjön a közösbe a mai délután folyamán is. Ahogy ha jól sejtem, a dalok is például az ebédszünet utáni második fordulójához a napnak. Ray Dalton, aki énekel mindjárt, Öxent után Estoy Loco Por Ti.

0: srác, a hangja, a zenéje, minden rendben, Tiangno, itt a Korona FM 100-on, Ray Dalton, így hívják őt. És téged hogy? Mondd el meg az üzenetedet is, 78-567-662. Már csak azért is szólítunk téged, mert az egész napos kívánság műsor egy óra után is rád vár, kíváncsian várjuk dalkérésedet, és persze a mondani valódat a szerda délutánban, a tégdetes fiúk dala közben például, mert hogy a hírek után elsőként a Feel My Love indul. Információk az autósoknak. Az M0-ás autóúton a déli szektorban kell figyelni az M1-es pálya felé, az 51-esen pedig Kalocsa térségében a kiemelt szegélyt tisztítják. A munkaterületnél félpályás lezárásra kell készülni, és Dunapatai külterületén is, ahol még egy jelzőlámpa is kikerült, úgyhogy ott azért van segítsége az autósoknak. Ez okoz némi torlódást, amit látunk az interaktív térképen. Az 52-es M-Fülöpszállás és Solt között burkolat felújítási munkákat végeznek, több szakaszon lezárták a félútpályát, napközben mind a két irányban torlódásra kell számítani. Az 54-esen császártöltés, település, valamint a hajósi elágazás között a növényzetet gondozzák a félpályás lezárásnál, jelzőlámpa irányítja a forgalmat 40 km/h sebességkorlátozás mellett. Óvatosan!
1: Műszaki vizsga, eredetiségvizsgálat, gépjárműjavítás Kalocsán. Partnerünkre a Karamellutvarban te is számíthatsz. A közlekedési információk támogatója az Autokontakt.
2: Mozgalmas évet tudhat maga mögött a Dunatáj fotókör. Több ezer sofőr akadt fenn a rendőrségi ellenőrzésen. Köszöntelek, a Korona FM 100 friss híreit hallod. A Dunatáj fotókör 2026-os tevékenységéről, a fotópályázatokról, a kiállításokról és a kezdő fotósok lehetőségeiről beszélt rádiónknak P.O. Zoltán, az egyesület elnöke. Szó esett a tagok szakmai eredményeiről, a fotósuli képzéseiről, valamint arról is, milyen eszközökkel érdemes elkezdeni a fényképezést. A beszélgetés az év hátralévő részére tervezett programokat és az egyesület jövőbeli céljait is érintette.
3: A nyár elején közgyűlési döntésnek megfelelően fotótanfolyamot is szerveztünk. Most egy kisebb létszáma, 6-8 fő jött össze. Ez 3 héten keresztül ment. Szerdai napokon elméleti előadásokkal, szombaton pedig gyakorlatban.
2: Az eddigi legnagyobb mértékben 61 cm-re duzzasztják a Duna vízszintjét a paksi fenékküszöbbel a szakemberek. Ennek köszönhetően továbbra is működik az atomerőmű, írt a Facebook bejegyzésében a kormányfő. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy jelenleg minden idők legalacsonyabb vízállását mérik Pakson. Videónézés, közösségi oldalak böngészése és lángos evés is elvonta a sofőrök figyelmét a vezetéstől. A rendőrség október 5-e és 11-e között tartott ellenőrzésein. A Roadpol Figyelj az útra akciójában több mint 31 ezer járművezetőt ellenőriztek, közülük közel 3200-an mobiltelefon használat miatt követtek el jogsértést. A telefonozó sofőrök többsége nem hívást indított, hanem közösségi oldalakat böngészett vagy videót nézett. Akadt olyan autós is, aki sürgős hívásra hivatkozva, még a bírság kiszabása közben sem hagyta abba a telefonálást. További 780 sofőrnél más a biztonságos közlekedést veszélyeztető magatartást tapasztaltak. Többen lángost vagy óriás hamburgert ettek vezetés közben, miközben félkézzel, esetenként pedig a térdükkel kormányoztak.

0: Ti.com weboldalra.
1: Délután legalább néhány órás napsütésre van kilátás, csapadék nem várható, a szél döntően gyenge lesz, azonban egy-egy élénk lökés előfordulhat. A legmagasabb hőmérséklet 16-17 fok körül valószínű, míg késő estére 9-10 fok köré hűl le a levegő. Köszönöm a figyelmet, kellemes délutánt kívánok!
2: Nagyon szépen köszönjük, Évának az információkat, és várjuk ismételten majd 2 órakor. Szép napsütéses szerda délutánunk van, ami 15 fokkal koronázódik.

Mindenkinek, ha már a szeret emlegette Éva is az információkban, a hírekben, akkor hát próbáljuk mérsékelni azt az ellenszeret, amit így a hét közepén a Pangásban szerdán érez az ember. Jó dalokkal tesszük ezt, Pici Pete mindjárt, előtte a Take That felvétele, indul a Feel My Love a koronában. Bubold,

szabotáljuk a rossz kedvet a szuper dalokkal. Maskit Wolf-al, vagy éppen Bibi Rexával. It's you, not me. Itt a Korona FM 100. 4-2 a pontos idő, október 14-e van. Szól a taps a kedves ünnepelteknek, kedves Helének. Köszönjük szépen, hogy vagytok nekünk, Isten éltessen benneteket nagyon-nagyon sokáig. Október 14-én, a mai napon van a nemzetközi Steve Jobs nap, amelyet 2011 óta minden évben a mai napon tartanak az Apple társalapítója Steve Jobs emlékére. Viszont a látás világnapja is most van, úgyhogy tessék csak meglesni a látható rádió közvetítésünket a Korona FM 100.hu oldalon. 1957-ben dobták piacra Elvis Presley-től a királytól a Jailhouse Rockot. 1972-ben pedig 15 évvel később Joe Cockert és 6 zenésztársát hoppá-hoppá letartóztatták, mert különböző illegális szerekkel fokozták a hangulatot egy koncertjükön. A 1975-ben jelent meg a Kiss együttes nagy sikerű lemeze, kis lemeze, Rock and Roll All Night címmel, és hát félrevezetni nem szeretnék senkit, alapvetően az I Was Made For Loving You előtt járunk még, de csak a Kiss miatt azért megmutatjuk ezt a dalt. Pedig a jó hír a délután hátralévő részében, hogy lesz még mit mutogatnunk számodra a dalok tekintetében, mert hogy van még zenei évfordulónk. Egy énekesnő, egy díva, valaki, aki már a 90-es években is a színpadon állt, 2000-ben megalapította a saját zenekarát, az elsőt, aztán jött a második. Love Band a neve, de előtte még ott van az énekesnő, gyönyörű neve is. És ha már gyönyörűség, szebbnél szebb produkciókat láthatunk tőle mind a mai napig. 57 éves Péterfi Bori, őt ünnepeljük, Another Dala után a napi jubileumban.

0: Ez volt a Figyelj!
1: Figyelj a Korona FM 100-ra, szerda délután is, október 14-én. 1 óra 28 perc a pontos idő, és az ünneplésnek, a délutáni forgatagnak a jubileumban még nem ért vége. Sőt, még csak most következik a lényeg, mert hogy bizony 57 éves Péter Fibori, magyar büszkeségünk énekesnőnk, aki már tényleg évtizedek óta hallatja a hangját, kisebbnél kisebb, vagy éppen nagyobbnál nagyobb színpadokon, mert hogy ő ott van, tényleg ott volt legalábbis egy időben a szórakozó helyeken, most pedig a nagy színpadok azok, amelyek már inkább a középpontban állnak, vagy hát legalábbis amelyeken ő a középpontban áll. Mindenképpen felidézzük az elmúlt évtizedeket.
2: Sok-sok éves tapasztalattal szól.
3: Gyarapíts te is a tudásod.
2: Napi jubileum.
3: A Korona FM 100.
1: De ahhoz, hogy a karrier csúcsához eljussunk, a történet legelejét is vizsgálnunk kell. Péter Fibori egy olyan művész családban indul, ahol a tehetség szinte kikerülhetetlen örökség. Mert hogy dédapja a neves költő Ápri Lajos, nagyapja pedig Jékely Zoltán volt, így számára a művészet világa természetes közegként szolgált. Fiatalon elszántan készült a színészi pályára, viszont az élet azonnal tartogatott számára egy fordulópontot, mert hogy a Színház és Filmművészeti Egyetemre kétszer egymás után sem vették fel. Ez a nemleges válasz azonban nem törte őt meg, sőt, ahelyett, hogy feladta volna, a hazai független alternatív színházi szféra felé fordult. Az igazi áttörést a színházi világban a 90-es évek vége jelentette számára az ikonikus Krétakör Színház és Schilling Árpád műhelye, ahol kompromisszummentes energiától fűtött játéka gyorsan a szakma és a közönség kedvencévé tette őt. A színpadi jelenlét mellett a zene is egyre nagyobb teret követelt magának az életében, és hát tudjuk, hogy a két ágazat szinte hogy kéz a kézben jár, ekkoriban az Amorf Ördögök énekesnőjeként lépett fel, viszont a színházi próbák, turnék és a koncertfelépések kettős terhe egy idő után tartatatlanná vált. Viszont születtek olyan dalok, amelyeket a mai napig emlegetünk.
4: Csak rá gondolok én, hogy szólítom majd a nevét.
1: Dunántúli sláger az Amorf Ördögöktől. A mindent elsöprő fordulat 2007-ben érkezett el, az Amorf Ördögök feloszlása után ugyanis Tövisházi Ambrus zeneszerzővel és Taricska Szabolcsal egészült ki Péter Fibori, és ezzel alakult meg a Péter Fibori and Love Band, és jött is az egyik első dal, ami aratott.
5: Szól a
1: hajolj bele a hajamba hamarosan a Korona FM 100-on egy másik Péter Fibori dal mellett, mert hogy a vízhangban kapásból itt van tőle és ettől a csapattól kettő muzsika, aztán folytatódik a történet, akkor már a Love Band-del kiegészülve.
6: Annyi mindenre van egy gomb.
2: Inkább nyomd meg azt, ami lendületbe hozza a napodat.
7: Korona FM 100.
2: Csak egy gombnyomásnyira.
6: Csak egy gombnyomásnyira.
2: Korona FM 100.
6: Itthon vagy.
2: A műsorszám
6: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nekik adtuk a sikerkulcsát.
6: Reklám. Itt az ideje másként gondolni a vízre. Pontosabban a pívízre. Mert ha csatlakozol a házhoz vízprogramhoz, nem kell betétdíjat fizetned.

Freddy Escobar az Igo Talkinnal itt a Korona FM 100-on. 5 óra 46 perc van. Nagyon szép délutánt kívánok neked. Úgy hallottam, hogy most aktuális téma éppen, amiről beszámolunk. Egy közleményt olvasok. Idén is csatlakozunk az országos szemétszedési akcióhoz. Találkozunk október 15-én 10 órakor a Körte utcai játszótéren. És tegyük együtt szebbé a Móra Ferenc utca környékét. Mindenkit szeretettel várnak, legyenek diákok, osztályok, családok, babakocsisok, nyugdíjasok. Mindenki mehet, aki szeretne segíteni, mert hogy egyébként ez a Teszed akció minden évben jó hangulatban telik, és bizony a végén igazán jó érzés látni, hogy mennyit tettünk együtt közösen. Úgyhogy legyünk többen, legyetek jó sokan, holnap 10 órától ott Kalocsán a Móra Ferenc utca környékén, a közös felelősség, az összetartó közösség és a tisztább környezet jegyében. Saga Ludvigsson, aki énekel nekünk hamarosan, Ain't Today a dal címe, Diplo után indul a Will You Still Love Me, ami most következik.

0: hamar felvétele, ez volt a 100-szor itt a Korona FM 100-on perceken, sőt, már csak másodperceken belül, hogy itt van végre az este 6 óra, mondom, hogy végre, mert a 6 óra, az a 4 óra után szerintem második vízválasztó pont, amikor most már tényleg a pihenés következik. A pihenés, akkor pedig a jó dalok mellé jöhet a kultúra, és természetesen a kultúra pedig nem tehet el programajánlat nélkül. Egy kvartett kapcsán szeretnénk majd mindenképpen javasolni neked egy időpontot, na meg egy helyszínt. Őszi kvartett mozaik lesz egész konkrétan, és nem is kell hozzá sokat utaznod, elmondjuk, hogy hol, és korítésként Junotász felvételét játsszuk majd. A Diamonds lesz az első. A hírek után itt a kultúra.
1: A napi rutin is könnyebb.
2: A Korona FM 100-szal pörgeted.
1: Ébredj jókedvűen, ismerd meg a helyi híreket, játsz egyedi koronás ajándékokért.
2: És hallgasd a legjobb slágereket egész nap. Korona FM 100.
1: Itthon vagy.
3: Jóvá hagyta a gyermekvédelmi törvénycsomagot az országgyűlés, 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás válik ismét hozzáférhetővé. Köszöntelek, jönnek a részletek. Jóváhagyta a gyermekvédelmi törvénycsomagot az országgyűlés kormánypárti többsége. Az ellenzéki frakciók nemmel szavaztak, mondván visszaengedik a gyermeknevelésbe és az oktatásba a gender propagandát. A javaslat indoklása szerint az alaptörvény értelmében minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. A törvény a többi között célul tűzte ki a kórházba rekedt csecsemők helyzetének mielőbbi rendezését is. Elfogadta a parlament a fuvarozókat érintő jövedékkiadó módosítást. A 7,5 tonna feletti kamionok és járművek a dízel esetében az év végéig literenként 25 forintos jövedékkiadó visszatérítést kapnak. Megválasztotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesét az országgyűlés kormánypárti többsége. Ötvös Károly közpénzügyi, Gellért Károly Árpád vádemelésért felelős, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnökhelyettes lesz. Az ellenzéki frakciók nem vettek részt a választási eljárásban. Lezárult a Magyarországgal szembeni jogállamisági feltételességi eljárás, így 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás válik ismét hozzáférhetővé. Az Európai Unió tanácsa konszenzussal hozta meg a döntést, amelynek értelmében valamennyi magyar egyetem újra teljes körűen részt vett az Erasmus Plus és a Horizont Európa programban. Az Egyesült Államok továbbra is megosztja hírszerzési értesüléseit Ukrajnával, ugyanakkor Kijevvel és Moszkvával is együttműködik a háború lezárása érdekében, közölte az amerikai elnök. Donald Trump egyúttal védelmébe vette az Oroszországgal kötött gázolaj megállapodást is.
2: A sporthírek támogatója az Ecolab. Ecolab. Teljes körű higiéniai megoldások.
3: Azonnali hatállyal menesztette Lackó Zsolt vezető edzőt a labdarúgó MB2-ben szereplő Szeged Csanád Grosics Akadémia. A klub közleménye szerint a vezetőség a Mezőkövesd otthonában elért szombati 1-1-es döntetlent követően mérlegelte a döntést, kedden pedig be is jelentette a váltást. A szegediek 9 forduló alatt mindössze 7 pontot gyűjtöttek, egy győzelemmel és 4 döntetlennel és két csapatot megelőzve csak a 14. helyen állnak. Lackó Zsolt február 9-én vett át a szakmai munka irányítását az akkor 7. együttesnél, amellyel végül a 9. helyen végzett az előző idény végén. Utódjáról egyelőre nem nyilatkozott a sportszervezet. Az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid lett az év legjobb nyíltvízi úszója a Nemzetközi Szövetség szurkolói szavazásán. Klubja az FTC honlapja felidézte, hogy a háromszoros világbajnoki ezüstérmes és négyszeres Európa-bajnok Betlehem idén összetett világkupa győztes lett. A párizsi kontinens viadalon pedig egyedüli férfi úszóként 4-ből 4 számban érmet nyert.
2: Pótold a folyadékot természetes forrásból. Az időjárás jelentés támogatója a Hartai természetes ásványvíz és Grőpszik víz.
3: Csütörtökön kezdetben sok felé számíthatunk felhős időre, majd napközben egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említése méltó csapadék nem várható, de helyenként időnként kisebb eső, gyenge futózápor kialakulhat. Több felé lesz élénk egyes tájainkon, erős a szél. Hajnalban reggel párás ködös tájak is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet -1 és +9 fok között alakul, majd napközben 14 és 19 fok közé melegszik a levegő. Köszönöm a figyelmed. Ezek voltak a Korona FM 100 hírei Korsós Évától.
0: Köszönjük szépen!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Tele vagyunk a kedvenc talaiddal.
2: Kezdődik egy újabb óra.
1: A stúdióban Vész Mátyás.
0: Köszöntelek itt a szerda este kultúrával telítve. 6 óra 5 perc a pontos idő. Nem sokára őszi kvartetre invitálunk, jön egy könyv. Agnes Ledig műve, Menedék az erdő mélyén. Vajon lehet tiszta lappal kezdeni az életet? Hamarosan utána járunk egy animációs film prepromója mellett.

Rigarbi, ez volt a Reverse itt a Korona FM 100-on. 2 perccel múlt, 4:07, nagyon szép estét kívánok neked. Mégpedig egy izgalmas programmal. Őszi kvartett mozaik, október 18-án, most vasárnap, délután 4 órától, mégpedig Szekszárdon, a Szent István tér 28-as szám alatt, de a Művészetek házában, hogyha így jobban tetszik. Ócsai Anna Mária énekművész mellett látható lesz Elmauer József zongoraművész produkciója is, valamint Kajsza Pál harsonaművészé és Kolozsvári Gáboré, aki szintén harsonaművészként ékesíti ezt a négyes felállást. A belépés díjtalan, viszont regisztrációhoz kötött, regisztrációs jegyek pedig konkrétan a Babits Mihály Kulturális Központ jegypénztárában, valamint a Szekszárdi Túrinform irodában vehetők át. Nagyon kellemes zenehallgatást kívánunk vasárnap délutánra az őszi kvartett mozaikhoz mindenkinek, és a kultúra folytatásához is jó szórakozást. Agnes Ladig, Menedék az erdő mélyén. Ez egy könyv. Szerintem beszédes a címe, mert hogy valóban egy olyan helyre navigál el téged, ahol senki más nincsen, és egy olyan hely, ami igazából tulajdonképpen egy új kezdet is lehet. És az is a főszereplők életében. Nem sokára róluk számolunk be, és természetesen spoilermentesen mondjuk a rövid történetet, addig még Alex Warren, aki énekel, az Emerald Eyes-be készítve Frank Volker után, itt a Lady Don't Me.

a KM felvétel, ez volt a Stick Season, mint a Corona FM 100-on. Fél hét a pontos idő, nagyon szép estét kívánok neked a kultúrában egy regénnyel, Agnes Ladyk művével, ez a Menedék az erdő mélyén. Szokásunk az híven, egy premier. Adrien és Cappuccini a Vogézek hegyvidéken az erdő oltalmában kezd új életet. A kis tanyát, amelyen gazdálkodásba fognak, nem csupán a saját menedéküknek szánták, kapuit megnyitják a szükséget szenvedő idegenek előtt is. Így kerül ide a feltételesen szabadlábra helyezett Rémi, valamint két pszichológiai problémákkal küzdő nő, a fiatal neurotikus Clemens és a 40-es éveivel járó Karin. Gyógyulni érkeznek, megszabadulni a múltjuk kísérteteitől, viszont amikor egy véletlen felfedezés révén emberi csontokra bukkannak, akkor kiderül, hogy ennek az idilli helynek is megvannak a maga féltve őrzött titkai. És akkor egy picit a szerzőről, Agnes Ladykről, akinek érzékenyen megírt bestsellere szerint az egyik legjobb művelet, ez egy önkritika. Egyébként az újrakezdés esélyeiről, a segítségnyújtás erejéről mesél egy olyan korban, amelyben a figyelmes elcsendesülés tere szinte már csak regényes történetekben lelhető fel. Hát talán pont ezért lett ez is egy regény. Agnes Ladyk, Menedék az erdő mélyén. És hát itt a Menedék az estétben is a Corona FM 100-on, mert hogy a kultúra szól szuper dalokkal, na meg egy csomó lehetőséggel, amely segít elütni az időt, például egy hát picikét olyan passzív, olyan szürkés, olyan borongós munkanap utáni időben. Meg volt a könyvajánlat, meg volt a programajánlat, hátra van a filmajánlat. Egy prepromó, vagyis egy előzetes beharangozó, amivel készülünk neked, Wildwood cím, mert ugyanis animációs film kerül hamarosan a mozikba. A másodlagos cím a Tiltott vadon. Elég beszédes. Pitbull újdonságát is ajánljuk, ismerős lesz ez a

0: Onnan az ismertség. Na de Pitbullék hamarosan a koronában.
1: Te is úgy látod?
2: Hogy?
1: Hogy színesebb lesz.
2: Neked szól, rólunk szól.
1: www.koronafm100.hu
2: koronafm100.hu
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ők megkoronázták a siker útját.
2: Reklám. Október 31-én

0: DJ Lotter, Bobby és Simi. Október 31. Szombat, Zelititó, Klub Fregat. Ahol az emlékek újra életre kelnek.
1: Itt az ideje másként gondolni a vízre. Pontosabban a pillvízre.

0: Kft. Házhoz víz programját. Kalocsán és Mozás körzetében ingyenes kiszállítással. Nézd meg a részleteket pvisplus.hu.
1: Rádiót hallgatni lehet otthon, munkahelyen vagy autóban.

0: Pestőn, Magyarország napraforgó termesztő vidékének szívében működik a Louis Dreyfus Company, röviden LDC. Európa egyik legnagyobb napraforgó magfeldolgozója, ahol kiváló minőségű napraforgóolajat és lecitint állítunk elő. Az LDC-nél elkötelezettek vagyunk amellett, hogy együtt fejlődjünk a tevékenységeinkhez kötődő helyi közösségekkel. Szeretne többet megtudni rólunk? Érdekli, milyen üzleti lehetőségeket kínálunk? Látogasson el a www.ldc.com weboldalra.
1: Közeleg a disznótorok ideje. Ne bízza a véletlenre a családi receptet. A Kalocsai Böllérboltban egy helyen talál meg mindent. Szemes és őrölt fűszerek, paprikás kolbász és téli szalámi fűszerkeverékek prémium minőségben, természetes és műbelek, kis és nagy tételben. Húsdaráló, töltőberendezések, szalagfűrészek, dipkések, bárdok, kesztyűk, szinte minden, amire a disznóvágáshoz szükség van. Keresse a Böllérboltot Kalocsán az Ipari Parkban. Nyitva hétfőtől péntekig reggel 7-től délután 2 óráig.
2: 10-ből 9 magyar ember hallgat rádiót.
3: A te hirdetésed mikor szól?
2: Hívd

0: éltekkor. Van, aki még nem is hallott róla.
1: És itt vagy te, te, aki tudod, mert emlékszel,
0: hogy ez volt minden,
1: amit a zene jelentett. Jelentett. Emberek milliói nézték, hallgatták, és persze imádták. Kony Zsuzsát.

0: óráig generációkat kötünk össze. Ez majdnem szerelem
1: volt. És? A te hétvégéd milyen? Éld át újra a múltat.
0: Korona FM 100.
1: Itthon vagy. Éjjel 2 óra.
2: Jóvá hagyta a gyermekvédelmi törvénycsomagot az országgyűlés, 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás válik ismét hozzáférhetővé. Köszöntelek, jönnek a részletek.